0: hitvileket, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Rock! Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Exjús lágerek az SMR-ben.

0: A Nosztalgia szárnyán. A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: Prince. A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.

0: Happy, happy birthday to you.
1: Happy birthday.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: temperatúra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai
1: Magyar Rádióban. Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Köszönjük, hogy minket hallgat.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik.
2: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. A gondolataink, a Szentlélek rajtunk keresztüli megnyilatkozásából szövődtek össze az utóbbi alkalmakkor, és mindezek arra vezetnek bennünket, hogy tanúságot tegyünk az Úr Jézus Krisztusról. Jól ismerjük az ószövetségi történetet, Dávid és Góliát küzdelmének leírását a Szentírásból. Az állik fel fegyverzett, Isten káromló Góliátot Dávid egyetlen porittyával győzi le. Az elbeszélés örökérvényű, mondani valóját Dávid így fogalmazza meg. Tudja meg az egész sereg, az Úrnak, a mi Istenünknek nincs szüksége kardra és láncsára ahhoz, hogy győzelmet adjon. Milyen csodálatos Dávidnak a lelkülete, aki minden tettét, minden gondolatát a jó Istenből eredezteti. Ezt a győzelmet sem saját magának írja, bár messze menően megváltoztatják majd a körülmények az egész életét. De Dávid Istent csodálja, Isten szemléli. Ez a győzelem által is. Ianné Szent János, 19. század elején tevékenykedő francia pap, bizonyára a korabeli Franciaország egyik leggyengébb teológiai bizonyítványával rendelkező papja volt. Vizsgáin szinte sorra megbukott. Többször elbocsájtották a szemináriumból, mert gyenge képességei miatt nem tartották alkalmasnak a papságra. De valamilyen módon mégis mindig visszajutott. Végül kegyelemből pappá szentelték, de annyira nem bíztak a képességeibe, hogy gyóntatásra évekig nem kapott engedélyt. A tanításai csak nagy nehézségek árán tudtak kirajzolódni a gondolataiban, és így is nem egyszer igazán bele is sült. Ez a kis tehetségű ember teljesen rábízta saját magát a jó Istenre. Egész élete az Istenre hagyatkozás volt. És az Isten mit tett? Formálta, alakította. A megpróbáltatások által is építette életét. És korának az egyik legnagyobb hatású papjává tette. Az az átalakulás, ami benne végbe ment, a Szentlélek Istennek a műve volt. Egyszerű szavai izzottak. Nem csak a kis falucskában, ahová eldugták, hogy ne kelljen az egyházi méltóságoknak szégyenkezni miatta, hanem lassan a környéki, a nagyvárosi, majd egész Franciaország tudomást szerzett róla. Olyan kis helységben működött, Arzban, ahol nem volt vasútállomás sem. Állomást kellett építeni, mert naponta százával jöttek Franciaország minden részéről, akik hallani akartak. Vianney Szent János beszédeiből találkozni akartak vele. Az életüket rajta keresztül akarták a jó Isten elé tárni. Gyónni akartak, találkoztak a benne és rajta keresztül megnyilatkozó szeretet Istenével. És ezeknek a találkozásunknak a hatására nagyon-nagyon sokan fordultak el előző életüktől, és fordultak Isten felé. Vagy gondolhatunk koppertinai Szent Józsefre,
17. században élő szentre. Társai tátott szájnak csúfolták. Annyira balkezes volt gyermekkorában, hogy ügyetlenségét még az édesanyja is csak bosszankodva tudta elviselni. Vagy Labré József Benedekre. Gyenge képessége miatt hetedszerre elküldték a kolostorból, ahová mindig újra és újra visszakönyörögte magát. És belőlük lettek azok a világító fények, mécsesek, amelyeken átragyogott az isteni tisztaság, az isteni fényesség, az isteni jóság, az isteni szeretet. Sugárzó Isten szeretetük sokakat az igaz élet felé irányítottak. Gondoljunk bele, hogy milyen csodálatos a jó Istennek, a Szent Léleknek az ereje. Ő, aki megsemmisíti a gőgösöket, az önmagukban bízókat, de fölemeli a kicsinyeket, a semminek látszókat, és nagy tetteket visz végbe általuk, ha átadják magukat neki, ha ráhagyatkoznak az egyetlen és igaz Istenre. Az Isten, az Úr téged is meghív, hogy emberi gyengeségeid ellenére is légy az ő tanúja. A Szentlélek benned is nagy dolgokat tud művelni, ha átadod neki magadat, ha megnyitod előtte az értelmedet, a szabad akaratodat, ha elé mered tárni egész életedet őszintén, alázatosan. Az Istenhez mindig a legnagyobb bizalommal jöhetünk, hiszen ő a mi életünk forrása. Belőle forrásozik minden. A gonosz lélek, aki a szabad akaratunkon keresztül megpróbál bennünket is, ugyanúgy, ahogy az első emberpárt minket is félre akar vezetni a hazugságaival, a csábítónak tűnő értéktelenségekkel, vagy éppen egy-egy pillanatra föllobbanni látszó érzékiséggel, de utána ott marad az üresség, ott marad a kiábrándultság, ott marad a levertség, és nincs igazi öröm, nincs igazi béke. Mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, mennyire elveszettek vagyunk, mennyire félrevezetettek vagyunk.

0: Isten minden keresztényt meghív, hogy szeretetének tanúja legyen. Bérmálásban fogadalmat is teszünk, és kegyelmi erőt kapunk a tanúságtételre. Mit jelent akkor valójában az, hogy tanúságtétel? Amint keresztény életünk, úgy tanúságtételünk is a lélekvárás és a cselekvés. Az önátadás és a kezdeményezés kettőségében fejlődik. Hiszen a tanúságtétel Isten, a Szentlélek Isten műve. De pótolhatatlan szerepe van benne a mi együttműködésünknek. Annak a szabad akarati megnyilatkozásnak, amelyet a teremtésben nekünk ajándékozott az Isten. Jézus meghív minket, hogy legyünk tanúi az életünkkel, közösségünk egységével, a szavainkkal. De a végtelen Istenről mi, sokszor gyönge emberek, nem vagyunk képesek tanúskodni pusztán a saját magunk erejéből vagy bölcsességünkből. Istenről csak Isten tehet tanúságot hatékonyan. Jézus megígérte, hogy ő, illetve a Szentlélek fog tanúskodni bennünk, ha átadjuk magunkat neki, és erre hív bennünket lélek által. Életünk tanúságtétele önmagában, csak a mi emberi tapasztalatunkban igazán gyenge. Hiszen legjobb elhatározásaink után is folyton újra és újra hibázunk. De a Szentlélek által Istenben élő benső emberekké válunk. Így módon Jézus megjelenik az életünkben, és általa bő termést hozhatunk. Közösségünk, amelynek mi is részei vagyunk, tanúságtétele nem sokat értne, hiszen a legjobb közösség sem tökéletes ezen a földön. De a Szentlélek által mégis egyé válhatunk. Ebben az egységben jelenik meg Jézus. Jézusnak a lelkülete. És ő, a közöttünk élő Jézus, tanúságot tesz Istenből. A közösség által. Ő maga ígérte meg, hogy elküldi nekünk a Szent Lelket. A mi szavaink csak emberi szavak maradnának. De Jézus megígérte, ha átadjuk magunkat a léleknek, akkor ő fog szólni belülünk. Amint szólt a prófétákból, az apostolokból. A bíróság elé állítanak titeket, mondta Jézus, ne töprengjetek, hogyan is mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. A tanúságtevő keresztény tehát folytonos várakozásban él. Várakozik, hogy a Szentlélek működjön, és tegyen prófétai tanúságot benne. A hívőket sokszor elbizonytalanítja a világ látszólagos ereje, a gúny, a közömbösség, a hazugság, az emberi cselvetések, fondorlatosságok, gőgösségek, hiúságok. A keresztények kicsinnek tűnő létszáma. A félelem van a lelkünkben, nem merünk gondolkodni tisztán, és nem ismerünk arra sem gondolni, hogy embertársaink megtérhetnének. Vagy hogy nekik tanúságot kellene tenniük Jézusról. Ilyenkor csak saját erejünket, illetve erőtlenségeinket látjuk. De ha hiszünk a Szentlélek működésében, a Szentlélek hegyeket mozgató erejében, akkor a szívünk be fogja fogadni az Úr Jézust. Ne féljétek, kicsi nyáj, úgy tetszett atyátoknak, hogy nektek adja az ő országát, mondta Jézus. Aki hallgat a szavamra, és követi tanításomat, nem kell attól tartania, hogy egyedül marad. Mert ahhoz, annak a szívébe, az életébe beköltözik maga a háromszemélyű egyisten. Lakást vesz bennünk, és ő maga fogja a mi életünkön keresztül megmutatni az ő valóságát, az ő dicsőségét. És örömöt adó, békét hordozó, igazi szív-lélek emberi életet. Ezt kívánom mindannyiunknak ezen a reggelen is. Kérjük Istent, kérjük a szűzanyát, a magyarok nagyasszonyát, hogy mindig öleljen bennünket Jézus szeretetére. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Palatinus István atya voltam.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik. A műsor létrejöttét Szabadka város önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a református vallási műsor minden hallgatóját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek ígéjét, Sámuel próféta első könyve 21. részének válogatott verseiből. Dávid Ahimelek paphoz ment Nóbba. Ahimelek pedig megrettenve ment Dávid elé, és ezt kérdezte: mi történt, hogy csak egyedül vagy, és senki sincs veled? Dávid ezt felelte: a király bízott rám valamit, és azt mondta nekem: senki se tudja meg ezt a dolgot, amiért elküldtelek, és amit parancsoltam neked. Ezért a szolgákat elküldtem erre a helyre. Most azért mi van kéznél nálad? Adj nekem 5 kenyeret, vagy valami mást, ami van. Akkor a pap szentelt kenyeret adott neki, mert nem volt másod kenyér, hanem csak szent kenyér, amelyet elvettek már az Úr szín elől, és frissen sült kenyeret tettek a helyére, amikor azt elvették. Azután Dávid megkérdezte Ahimelektől: nincs a kezednél egy dárda vagy valami más fegyver? Mert sem a kardomat, sem a fegyverzetemet nem hoztam magammal, mivel a király dolga sürgős volt. A pap azt felelte: a filiszteus Góliát kardja, akit az Élá völgyben levágtál, ime itt van, posztóba takarva az éfód mögött. Ha azt el akarod vinni, vidd el, mert azon kívül más nincs itt. Dávid ezt mondta: nincs ahhoz hasonló, add ide azt nekem. Ilyenkor legtöbb gyülekezetünkben háladó Isten tiszteletet tartanak új kenyér alkalmából. Hálát adni a kenyérért. Mi is a kenyér? Sokkal több egyszerű tápláléknál. Nagyon egyszerű összetételű, hiszen liszt, víz, élesztő vagy kovász. Lehet barna, lehet fehér, lehet magvakkal dúsított, teljes kőörlésű, különböző fajta kenyerek léteznek. A kenyér mély szimbolikával is bír, hiszen a kenyérkeresés azt jelenti, hogy megélhetést tudunk biztosítani önmagunk és családtagjaink számára. Legyen az földműves vagy iparos, kétkezi munkás vagy hivatalnok, mindegyiknek a munkáját kenyérkeresésnek nevezzük. Ha van kenyér, akkor lehet jövője az embernek, akkor nem fél, akkor tervezhet jövőt. Ha nincs kenyér, akkor bizony baj van. A kenyérnek tehát valóban fizikai jelentősége, fontos testileg, de átvitt értelemben, szellemileg és lelkileg is. A Bibliában azt találjuk, hogy amikor Isten megbünteti az embert a bűnbeesés miatt, akkor ott van a büntetésben az: verejtékes orcával szerzed meg a kenyeredet. Vagyis meg kell küzdeni a mindennapi kenyérért, a megélhetésért. De a kenyérben jelképesen ott van a bűnbocsánat, hiszen Jézus az utolsó vacsoránál felemeli a kenyeret, megtör, és azt mondja: ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ott van a mi atyánkban a mindennapi kenyerünket. Add meg nékünk ma. Gondoskodj rólunk, Urunk. Lásd meg a mi szükségenket, és te töltsd be azokat. Valóban fontos testileg táplálni minket és családtagjainkat. Fontos szellemértelemben, hogy az öntudatunkat mivel tápláljuk. Hogy mit olvasunk, mit nézünk a tévében, hogy csak szemetet viszünk be, vagy pedig valami értékeset. A legértékesebb szellemi kenyér az Isten ígéje, ami igazán táplálhat és erősíthet minket. De ugyanígy fontos a lelki táplálék. A lelki kenyér. Az Új Szövetség azt mondja János evangéliumában, a 6. részben, hogy maga Jézus az élet kenyere, a lelki kenyér. Az, ami igazán élővé teszi a mi lelkünket. Jézus nélkül halott az ember lelke. Talán sokszor nem is gondolunk erre, amíg jól menne. Az élet kenyere, a lelki kenyér. Az, ami igazán élővé teszi a mi lelkünket. Jézus nélkül halott az ember lelke. Talán sokszor nem is gondolunk erre, amíg jól mennek a dolgaink, amíg minden olyan megszokott. A kenyér.

A jól lakott ember a lépes mizet is eltapossa, de az éhes embernek még a keserű is édes. Valóban, amikor valamit nélkülözünk, akkor az felértékelődik. Olyankor van a legnagyobb szükségünk rá. Mivel tápláljuk a mi lelkünket? Mit cselekszünk, amikor lelki szükségetet látunk? Amikor lelkileg ki vagyunk éhezve? Amikor futunk? Amikor szeretnénk elmenekülni? Mindaz elől, ami megfosztott minket az örömtől. Legyenek azok gondok, problémák, betegség, emberek által való támadás. A felolvasott ige egy történetből származik, amelyikben Dávid menekül. Előzőleg jól ment a sora, előzőleg mindene megvolt. Dávid legyőzte Góliátot, és utána hirtelen úgy tűnt, hogy mindent megkap. Hadsereg parancsnok lett, a király veje lett, bekerült a palotába, emelkedett a társadalmi ranglétrán, de aztán hirtelen egyből mindent elveszített. Saul király féltékeny lett rá, üldözni kezdte, és menekülnie kellett. Hirtelen nem volt semmije. És ebben mutatkozik meg Dávid nagysága, hogy merre, hova menekül. Nem valami nagy várost keres, biztos falakkal, nem hadsereget toboroz rögtön, nem kezdi rágalmazni Sault, nem kezdi mindenfele elmondani az ő baját, panaszát, hogy lám, milyen igazságtalan ez a Saul velem. Ő Nóbba menekül. Nóbba, ahol van kenyér, testi, lelki, szellemi értelemben. Nób egy hegyen épült város volt, a mai Jeruzsálemben szembelevő egyik hegyen épült település volt, ahol papok laktak. Itt volt felállítva a templom szerepét betöltő szentély, szent sátor. Ide lehetett jönni Istenhez kiáltani, Istent imádni. És Dávid ide fut, ide menekül, és valóban tápláltatik. A szent sátor kellékeinek fontos része volt a kenyerek asztala. Isten szín elé vitték a frissen sült kenyeret. Úgy is nevezték az arc kenyere. Isten letekintett a népének szükségére. Jelképesen ez magára Krisztusra mutat előre. És Dávid ebből kap. Ebből a kenyérből tápláltatik. Érdekessége az az egésznek, hogy ezt a kenyeret csak a papoknak lett volna szabad enniük. Azoknak, akik meg voltak szentelve. De Dávid részesül, mert Isten szín előtt ő is meg volt szentelve. Sőt, nem csak testileg kap kenyeret, hanem kijelentést is kap az Úrtól. Isten vele van, Isten gondoskodik róla. Sőt, még ezen felül kap egy harmadik dolgot is. Kiderül, hogy itt van elhelyezve annak a Góliátnak a kardja, akit ő legyőzött. Fegyvert is kap. Most már alkalmassá válik arra, hogy szembe kerüljön az őt üldöző gondokkal, bajokkal, Saulokkal. Nem tudom, mi elől futsz, menekülsz, mi elől szeretnél elmenekülni. Annyi minden van, ami elnyom minket. Annyi minden megretten minket. Annyi terhet és gondot kell hordoznunk, annyi minden alatt sokszor összeroppanunk szinte, és szeretnénk elmenekülni. Szeretnénk valahogy megoldást találni. Olyan sok ember van, aki lelkileg, szellemileg éhezik. Hol lehet megtalálni erre a megoldást? Hol lehet megerősödést találni, tápláltatni? Nos, ez ott van az Úrnál. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életért, az az én testem. Minden egyes alkalomkor az úrvacsorában jelképesen esszük ezt a testet. De ezt szellemértem újra meg újra be kell vinnünk önmagunkba. Oda kell futnunk az Úrhoz. Kérnünk kell őt, hogy Uram, táplálj engem. Jöhetünk hozzá, és hozhatjuk magunk összetört életét. A magunk csalódásait, elbukásait, csődjeit. Hozhatjuk a bűneinket, fájdalmainkat, szétesett kapcsolatainkat, betegségünket. Uram, itt van mindaz, ami rettent engem. Itt van az én fájdalmam. Te vagy a gyógyulás, te vagy a szabadulás. Jöjj és táplálj engem, Uram. Jöjj és légy kegyelmes hozzám, Uram. Én nem a világba menekülök, nem máshol keresek megoldást. Jöjj, és légy az én erősségem. Tégy alkalmassa arra, hogy megharcoljam a harcaimat, hogy elvégezzem a rám bízottakat. Aki az Úrhoz jön, azt ő nem veti el, nem küldi el. Azt megerősíti és megújítja. Innen elkerülve Dávid még nagyon sok küzdelmen megy át. De itt erősödik meg. Itt válik alkalmassá, hogy elvégezze a rábízott feladatokat. Új kenyérkor fontos hálát adni Istennek az ő gondoskodásáért. Fontos hálát adni azért, hogy kirendelte a mindennapi kenyerünket testileg. Hogy táplál minket szellemileg és lelkileg is. Fontos odajönnünk és kérni, hogy erősítsen meg minket. Tudatosítani önmagunkba, hogy van egy Urunk, aki minden jóval

ellát minket, és ezért hálát adni. Adjunk hálát neki, magasztaljuk őt. Amen. Mennyi úrunk, hálát adunk a mindennapi kenyérért. Hálát adunk azért, hogy táplálsz minket minden értelemben. Te vagy az, aki betöltöd minden szükségletünket. Te látod a mi lelki, szellemi ésségünket is. Ezen a téren is táplálni akarsz minket. Segíts minket abban, hogy magunkhoz vegyük ezt a mennyei kenyeret is. Imádkozunk azokért, akik megvannak keseredve, akik éheznek, akár testileg, akár lelkileg. Könyörülj rajtuk. Tápláld őket. Vigasztald a sírókat, kérünk, Urunk. Gyógyítsd meg a betegeinket. Köszönjük, hogy te mindenkor gondoskodsz rólunk Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelmezett, hogy a szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet írva találunk a Lukács evangéliumának 18. fejezetében, annak a 14. versében a következőképpen. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen.

0: Kedves hallgatók, Jézus a mai evangéliumi szakaszban egy rövid, mégis rendkívül mély példázatot mond el. Két ember megy fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. Az akkori emberek számára már ez a két szereplő is elegendő volt ahhoz, hogy előre sejtsék a történet végét. A farizeust mindenki tisztelte. Vallásos, törvénytisztelő embernek számított. A vámszedőt viszont lenézték, bűnösnek tartották, hiszen a rómaiak szolgálatában állt, és sokszor saját népét is megkárosította. Ha valaki megkérdezte volna az akkori embereket, hogy a kettő közül melyik áll közelebb Istenhez, szinte mindenki a farizeus nevezte volna meg. Jézus azonban ismét megfordítja az emberi gondolkodást, és arra tanít, hogy Isten nem úgy nézi az embert, ahogyan mi szoktuk. A farizeus megáll, és imádkozni kezd. Első hallásra még úgy tűnik, hogy hálát ad Istennek. De ha jobban figyelünk a szavaira, észrevesszük, hogy valójában nem Istenről beszél, hanem önmagáról. Felsorolja erényeit, vallásos teljesítményeit, és közben másokhoz hasonlítja magát. Nem olyan, mint a rablók, gonoszok vagy házasságtörők. Nem olyan, mint az ott álló vámszedő. Böjtöl, tizedet ad, megtartja a vallási előírásokat. Mindezek önmagukban jó dolgok. A probléma nem a böjtel vagy az adakozással van. A probléma a szívében van. A farizeus úgy gondolja, hogy Isten előtt saját érdemei alapján állhat meg. Nem látja a saját bűnét, mert túlságosan elfoglalja mások hibáinak szemlélése. Imádsága valójában önmagának szóló dicséret. Milyen könnyen válhat ez a mi kísértésünké is. Talán nem mondjuk ki hangosan, de olykor mi is összehasonlítjuk magunkat másokkal. Megelégedéssel gondolunk arra, hogy vannak nálunk rosszabb emberek. Nem élünk úgy, mint egyesek. Nem követünk el bizonyos bűnöket, és közben észrevétlenül kialakul bennünk az önelégültség. Pedig Isten előtt nem más emberekhez kell mérnünk magunkat, hanem az ő szentségéhez. Amikor erre tekintünk, akkor hamar felismerjük, hogy mindannyian kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. A vámszedő egészen másképp imádkozik. Távol áll meg, nem meri felemelni a szemét az égre. Mellét veri, ami a bűnbánat jele volt, és csak ennyit mond. Isten, légy irgalmas, nekem bűnösnek. Milyen rövid ez az imádság. Nincsenek benne szép mondatok. Nincsenek benne nagy fogadalmak. Nincsenek benne érdemek vagy magyarázkodások, csak őszinte bűnbánat és teljes ráhagyatkozás Isten kegyelmére. Ez az ember nem próbálja menteni magát, nem keresi a kifogásokat, nem másokat hibáztat. Tudja, hogy bűnös, és egyedül Isten irgalmában reménykedik. Jézus ekkor mondja ki a meglepő ítéletet. Nem a farizeus, hanem a vámszedő megy haza megigazulva. Nem azért, mert kevesebb bűne lett volna. Nem azért, mert jobb ember lett volna. Hanem azért, mert felismerte a valóságot önmagáról, és Isten kegyelmére bízta magát. Ez a példázat különösen fontos számunkra, evangélikus keresztények számára is. Luther Márton egész szolgálatának középpontjában állt az a felismerés, hogy az ember nem a saját érdemei által igazul meg, hanem egyedül hit által, egyedül kegyelemből Krisztusért. Amikor a templomba jövünk, amikor imádkozunk, amikor úrvacsorához járulunk, nem a farizeus lelkületével kell megérkeznünk, hanem a vámszedőjével. Nem dicsekedve, hanem bűnbánattal. Nem önmagunkban bízva, hanem Krisztus kegyelmére támaszkodva. Adja Isten, hogy a vámszedő őszinteségével tudjunk megállni előtte nap mint nap, és megtapasztaljuk azt a kegyelmet, amelyet Krisztus által nekünk készített. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatták.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
9: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
10: Rádiózzon velünk.
11: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
9: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Dédit Szuzanna, hírek következnek. Nagyboldogasszony napja van, augusztus 15-én a Katolikus Egyház Nagyboldogasszony napját, vagyis a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepét tartja. A magyar katolikus hagyományban a Nagyboldogasszony elnevezés Mária megdicsőülésére, míg a Kisboldogasszony Mária születésének ünnepére utal. A katolikus tanítás szerint Mária földi életének befejezése után testével és lelkével együtt részesült a mennyei dicsőségben. Boldogasszony ünnepe a magyar népi vallásosságban is különösen fontos helyet foglal el. Megújult a palicsi emlékkút, a több mint 100 éves emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapig tartottak. Az emlékkúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A palicsi emlékkút a tópart egyik ikonikus szecessziós emlékműve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. Díszítésének központi elemei a vízi élővilágot idéző szobrok, egy harcsa, egy vadkacsa és egy szár. A helyzet ugyan Horvátország déli részén javult, az Omis közelében pusztító erdőtűznél, de a tűzoltók továbbra is dolgoznak a nehezen megközelíthető területeken. A Lokva-Rogoznica térségében az augusztus 13-án kitört tűz mintegy 1000 hektárt érintett. Több ház és számos autó megsemmisült, egy ember pedig életét vesztette, közölte a Horvát Tűzoltó Szövetség. Nem hivatalos információk szerint a megtalált holttest az augusztus 13-án az Omis melletti Stanicsiben eltűnt 30 34 éves Dragana Antesevicsé lehet. A bosznia-hercegovinai állampolgárságú nőt a tűz elől menekülés közben látták utoljára. A személyazonosságát azonban hivatalosan még nem erősítették meg. A lángok terjedését keleti és nyugati irányban sikerült megállítani, azonban péntek este újabb nagy tűz tört ki Dugiotokon, Szavár és Bröbin térségében lobbantak fel a lángok, amelyek ma reggel még terjedtek. Szeptember 14-én kezdi meg az állam a nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatás kifizetését, jelentette be Alekszandr Vučić szerb elnök. A támogatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 000 vagy 35 000 dinár lesz. Emellett a nagykorú állampolgárok egyszeri 6 000 dináros támogatásban részesülnek, mondta Vučić. Hozzátette, hogy minden nagykorú állampolgár szeptember 7-től jelentkezhet a 6 000 dináros támogatásra, a kifizetések pedig szeptember 22-én kezdődnek meg. A két támogatási program összesen mintegy 960 millió dinárba kerül, amelyet a privatizációs alapból és a költségvetésből finanszíroznak. A jelentkezés módjáról egyelőre nem közöltek információkat. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 24 fokot mutat a hőmérő. Ma folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A csúcsérték 33 fok körül alakul.
12: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
12: SMR.
0: Reklám következik.
13: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
12: Reklámot

0: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.
1: 8 óra 10 perc a pontos idő, jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit, illetve a Régió Rádió hallgatóit is, a 107,1 MHz-en, illetve a 107,9 MHz-en. Augusztus 15-e van, a mai nap az esztendő 227. napja a Gergely naptár szerint, a 2026-os évből még tehát 138 nap van hátra. A Máriákat köszöntjük ma, gratulálok, boldog névnapot kívánok, és Isten éltesse azokat is, akik augusztus 15-én születésnapot vagy évfordulót ünnepelnek. Legyen szép a napjuk. Ahogyan a hírösszefoglalóban is hallották, nagy boldogasszony napja van ma. Ünnepi gondolatokkal jelentkezünk a következő órában ennek kapcsán. Aztán a doroszlói közönségnek is bemutatták tegnap este a Tito gyermekei című dokumentumfilmet, Goretich Péter rendezővel, valamint a film szereplőivel és további alkotókkal beszélgettünk. Az eseményről hallhatnak majd egy beszámolót, ami a helyszínen készült. Aztán Bécsbe kalauzoljuk hallgatóinkat, ahol nyáron is együtt él a zene és a liturgia, kolléganőnk Fetes Kata küldött tudósítást. Az évszázados hagyomány egyébként a város kulturális és turisztikai életét is gazdagítja. Ezen kívül további programokkal, közérdekű információkkal is várom önök, ami a délelőttöt illeti. Délután pedig a jól megszokott tartalmakkal jelentkezünk. Így érkezik majd a Muzsikálamozi is, a Slágergyár Kis János Manóval, amely a mai napon egy órával rövidebb lesz, este 7 óráig tart majd, ugyanis 7:30-tól Szent István napi központi ünnepséghez kapcsolunk majd élő közvetítés Palicsról. Ezt is figyelemmel kísérhetik majd itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A kenyérszentelés és az ünnepi beszédet is hallhatják majd. Érdemes lesz velünk tartani, tegyenek így, hangolódjanak hullámhosszunkra. Köszönti önöket még egyszer a mai műsorvezető Dédics Zuzanna és a műszaki munkatárs Sóti Tamás. Jó vételt!

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: Nézzünk néhány közlekedési információt, mi a helyzet az utakon, illetve a határátkelő helyeken. Ezzel folytatjuk műsorunkat. A Border Watcher applikációból szerezzük az információkat a határátkelő helyeket, illetve Viber csoportokat, például az Ennosu csoportot használjuk. Az SMS számunk pedig 066 36 36 33, ide várjuk a közlekedési információkat a hallgatóinktól. Közúti ellenőrzésről egyelőre nincs hír, és jó ez a közlekedők számára, így a reggeli órákban minden esetre azért vezessenek körültekintően, mert hogy hétvége van, és ilyenkor általában több a rendőri ellenőrzés az utakon is. Aztán nézzük, mi a helyzet a határátkelő helyeken. Ahogyan említettem, a Border Watcher applikációt használjuk. Szerbiából Magyarország irányába hát van forgalom, ami azt jelenti, hogy Királyhalomnál azt írják friss információként, hogy kicsivel több mint egy óra a várakozás idő. Bajmok Bácsalmásnál is ugyanez a helyzet. Aztán Rosztina Bács-Szentgyörgy, egy olyan határátkelő hely, amely általában mindig jól járható, most azt írják, hogy 40-45 perc itt a várakozási idő. Gyála-Tisza-szigetnél is fél órát biztos várniuk kell az utazóknak, és Kelebiánál is hasonló a helyzet. És akkor nézzük a horgosi határátkelő helyeket. Horgos kettőnél azt írják, hogy hát korábban a hajnali órákban rengetegen voltak, és hosszú volt a sor, sokat kellett várni, most egy picit jobb a helyzet. Horgos egynél viszont továbbra is hát 2-3 órát várniuk kell az utazóknak Magyarország irányába. Nézzük fordított esetben Magyarország felől, Szerbia felé. Röszke 1-nél 1 órát várni kell, aztán Röszke 2-nél 2 óra a várakozási idő, Tompánál fél órát kell várni, és Bácsalmásnál is, Ásotthalomnál pedig 20-30 perc a várakozási idő. Érdemes tájékozódni még mielőtt útnak indulnak. A tegnapi nap folyamán egyébként érkezett az információ, szokás szerint péntekenként, hogy drágult a gázolaj, olcsóbb lett a benzin. Meghatározták tehát az új üzemanyagárakat az országban a következő 7 napra. Az eurodízel literenkénti ára 2 dinárral emelkedett, így 229 dinárba kerül. A benzinára ezzel szemben 2 dinárral csökkent, tehát 200 dinár literenként a töltőállomásokon. És ahogyan említettem, az új üzemanyagárakat minden pénteken teszik egyébként közzé 15 óráig. Ennyit a közlekedésről, érkezem az apró hirdetésekkel, és átlapozzuk a hétvégi magyar szót is.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosics utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Ajánló következik.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: 8 óra 42 perc van, Szabadkán és környékén pedig 27 fokot mutat a hőmérő, a stúdióban pedig itt van a hétvégi magyar szó. Átlapozzuk, és néhány címet, néhány írást kiemelünk a hétvégi számból. Nem kell választanunk múlt és jelen között. Átadták a felújított palicsi emlékutat a tegnapi nap folyamán. Ott járt a magyar szó újságírója is, beszámolnak a lap címoldalán erről. Aztán nem a fájdalmat, az okát kezeli. Kiről is van szó? Nos, Bánov Juditról, 16 éve dolgozik gyógytornászként Topolyán, ahol ma már önálló vállalkozóként korszerű eszközparkkal fogadja pácienseit, és hát róla munkájáról olvashatunk bővebben is a 6. oldalon. Az asszályról is írnak, idén sem terem sok babér a földeken, 19. oldalon taglalják a témát. Aztán, hogyha belelapozunk az újságban, akkor természetesen az aktuális tűzesetekkel is foglalkoznak, a horvátországi erdőtűzzel kiemelten, aztán lapozunk tovább, aktuális külpolitikai, belpolitikai hírekkel foglalkoznak. Aztán írnak arról, hogy taxisofőrt bántalmaztak Szabadkán, ez már a 9. oldal, és szúnyogírtásra kell készülni, augusztus 23-áig tart majd, azaz jövő vasárnapig földi szúnyogírtást fognak végezni. A kifejlett szúnyogok földi írtása az említett időszak első napján kedvező időjárási viszonyok mellett 18 órától 23 óráig történik majd. És hát sétaerdő, újfalu kér, aztán Bajnát, harcosok sorakozója lakótelep, Palics, hajdújárás, Királyhalom érintett a szúnyogírtásban ez alkalommal. Aztán nézzük tovább. Mit lát az űrhajós? Hát ez egy nagyon attraktív lehetőség volt a héten Szabadkán. Ugye tartottak egy akadémiát, a Kosztolányi Dezső nyári akadémiáról van szó, amit az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezett, és hát egy olyan lehetőséget hoztak el a hét elején, amiben űrsétát tudtak tenni az érdeklődők, tehát ez egy ilyen virtuális sétára alkalmas szerkezet volt. Beleültek, feltettek a fejükre egy olyan szemüveget, ugye, amivel hát lényegében magunk előtt láthattuk azt, hogy hogyan néznénk ki űrhajósként, illetve a földet is láthatták az érdeklődők. A gyerekek számára ez hatalmas lehetőség volt, és hatalmas élmény, azt hiszem mindenféleképpen. Aztán stresszkezelésről pedagógusoknak, ez is a nyári akadémián történt. Lapozunk tovább, természetesen sporthírek is szerepelnek a hétvégi magyar szóban, és két melléklete is van, a hirdető, illetve a hétvége, amiben kiemelik, hogy például ma Mária és Alfred napja van, ezen a napon egyébként ugye Nagy Boldogasszony ünnepét tartjuk, 1038-ban Esztergomban hunyt el első Szent István, Magyarország első királya ezen a napon, és 1589-ben született Báthori Gábor, erdélyi fejedelem. Erről is írnak a magyar szóban, illetve a címoldalon kiemelik, hogy az euró középértéke a hétvégén 117 dinár, 35 para.

Gyászjelentés következik a szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 91 esztendős korában meghalt Bukvity Erzsébet, Szabadka, Jugovics fivérek utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs. Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a Szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek jönnek. Nagyboldogasszony napja van. Augusztus 15-én a Katolikus Egyház Nagyboldogasszony napját, vagyis a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepét tartja. A magyar katolikus hagyományban a Nagyboldogasszony elnevezés Mária megdicsőülésére, míg a Kisboldogasszony Mária születésének ünnepére utal. Az ősegyház hagyománya szerint a megváltó nem engedte át az enyészetnek Mária testét, hanem feltámasztotta és magához emelte azt a mennyei dicsőségbe. A nap a magyar katolikus közösségek számára a remény és az örök életbe vetett hit ünnepe is. Augusztus 15-e ma is a katolikus egyház egyik legfontosabb Mária ünnepe. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Terész székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyér. Majd dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő Rúzsa Magdi lép fel. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. 4 területen, a Deliblati homokpusztán található Sumarkban, a Stolovi-hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint a Bojni közelében fekvő Gornyi Breztovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. A Stolovi-hegységben a helyzet továbbra sem változott, a tüzet még nem sikerült lokalizálni, és teljes mértékben ellenőrzés alá sem vonták. A lángok oltását, a nehezen megközelíthető terep, valamint az erős szél is nehezíti, amely az éjszaka folyamán több helyen újra fellobbantotta a tüzet. A helyszínen dolgozó szakemberek szerint különösen nagy veszélyt jelentene, ha a tűz elérné a fenyőerdőket. Lángolt a hegyoldal Sutomore közelében. A népszerű montenegrói üdülőváros melletti tüzet a szél a házak felé fújta. Helyszíni beszámolók szerint a lángok az épületek közvetlen közelébe értek. Minden rendelkezésre álló egység a helyszínen van, és más városokból érkezett kollégák is segítenek. Elsődleges célunk a házak megóvása. Ez egyelőre sikerült, nyilatkozta a Védelmi és Mentőszolgálat parancsnoka Zlatko Tyirovics. Az éjszakai tűzvészről számos videó készült és került fel a közösségi médiába. Reggelre ugyanakkor a Google műhold képeken alapuló megfigyelése már nem mutatott számottevő tüzet Sutomore térségében. A tengerparti települések közül most a Kotori-öbölben fekvő Baosiknál csaptak fel a lángok. Sport. Bejutott a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokság döntőjébe Világos Adrianna. A 22 éves gerelyhajító számára nehezen indult a selejtező. Első kísérletére 50,73 méter dobott, a második sorozatban pedig belépett. Az utolsó kísérletével 57,25 méteres eredményével végül sikerült bejutnia a döntőbe. Ez az eredmény elmarad az idei legjobbjától, a 63,83 métertől, de a továbbjutáshoz elegendő volt. A selejtező legjobbja a svájci Leonie Hügli volt 62,33 méterrel. A másik szerbiai induló Marija Vucenović 54,9 méteres eredménnyel a 19. helyen zárt, így nem került be a döntőbe. A női gerelyhajítás fináléja vasárnap 20 óra 55 perckor kezdődik. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 28 fok van, folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható, a csúcsérték pedig 33 fok körül alakul.
6: Hallgassa a múlt zenéit,
3: tájékozódjon a jelenben.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
10: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
8: Reklámot hallottak.

0: Egy újabb óra vette kezdetét itt a hétvégi mozaikban, amiben egy tegnapi eseményről számolunk be. Megújult a palicsi emlékút, a több mint 100 éves emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapig tartottak. Az emlékúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A palicsi emlékút a tópart egyik ikonikus szecessziós emlékműve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. Díszítésének központi elemei a vízi élővilágot idéző szobrok, egy harcsa, egy vadkacsa és egy szárcsa. Az emlékút hivatalos átadóján ott járt kollégánk Halász Zoltán.
1: A restaurálásban Biacsi Karolina kőszobrász és műemléki szakmérnök vállalt oroszlán részt. Elmondása szerint az emlékmű 2 medencéje volt a legrosszabb állapotban, de sikerült mindent eredeti pompájában helyreállítani. A legnagyobb kihívást az eredeti vésett szövegek újraalkotása jelentette, amelyet végül karakter számára pontosan sikerült rekonstruálni.
2: A tó, a messzeség, ha-hó, a messzeségbe elvisz egy hajó. Ó, álom, áldás, szívdobogtató, tündéri titkok tükre, tiszta tó, tündéri tó.
3: Az eredeti szövegeket, ha már megtaláltuk, akkor azokat hűen állítsuk vissza, amennyiben lehetséges, és akkor a beruházó erre tulajdonképpen engedélyt adott, és a Műemlékvédelmi Intézet pedig jóvá hagyta ezt a javaslatot, és így kerültek vissza igazából az eredeti feliratok, amelyek közül ugye, mint itt el is hangzott, az egyik az Kosztolányi idézete.
1: Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke napra pontosan 4 hónappal ezelőtt jelentette be a restaurálás terveit. A munkálatok a kitűzött határidőre elkészültek, és az emlékkutat át is adták. Elmondása szerint a sikeres megvalósítás a restaurátorok precíz munkájának köszönhető.
4: Egy elkötelezett csapat dolgozott ezen, és nagyon jó szakember kezébe került a közbeszerzésnek köszönhetően ez a munka, és ahogy láthatjuk, gyönyörű az emlékkút, régi pompájában beszél azokról az időkről, amikor Palics arculatát Bíró Károly és a szakemberek olyan szabták Szabadkával együtt, amilyen ma, olyan azt az emléket őrzi, azt, annak a Palicsnak az emlékét, amelyet megismertünk és szeretünk, és továbbadja a jövő generációnak. Úgyhogy kételjeim nem voltak, de minden elvárásomat is fölülmúlt az elvégzett munka minősége és az emlékkút szépsége.
1: Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere hangsúlyozta, hogy továbbra is nagy jelentőséget tulajdonítanak Szabadka és Palics turisztikai értékeinek, ezért további restaurálásokat is terveznek.
5: Nagyon fontos az, hogy a városnak az egyedi hangulata megmaradjon, úgyhogy tervben áll a központi épületeknek a felújítása, de ez mellett ugye Palicson is folyamatosan odafigyelünk ezekre az épületekre, és persze hát a Bagolyvár az a következő célkitűzés, ugyanis arra most zárult a közbeszerzés, 2 árajánlat érkezett be, úgyhogy szerződéskötés után megindul annak is a felújítása.
1: Az alpolgármester hozzátette, hogy a tervek szerint a Bagolyvár kívülről is megújulhat, az épület belsében pedig egy sportmúzeum kialakítását is tervezik.

0: Tisztelt hallgatóink, augusztus 15-e van, Nagy Boldogasszony napja, az ünnep üzenetével foglalkozunk a folytatásban. A magyarországi Tolna városának barokk stílusú Nagy Boldogasszony templomát 1773-ban szentelték fel. Építését gróf Festetics Pál, tolnai földesúr kezdeményezte, majd egy pusztító tűz után gróf Batthyány József kalocsai érsek támogatásával építették újjá. A templom építéséhez szükséges anyagokat részben helyben biztosították, a tolnaiak pedig munkájukkal is hozzájárultak a megvalósításához. A templom ma is a város hitéletének fontos központja, emelte ki főtisztelendő Rozner Zsolt, aki tavaly óta a Nagy Boldogasszony templom plébánosa. Vele beszélgetett kolléganőnk Szabó Hangya Teréz.
1: A tolnaiak hogyan ünneplik a búcsút? Mennyire tisztelik a templomukat?
2: Én azt hiszem, hogy egy nagyon hányatott sorsú vidéken élünk, de mégis nagyon sok család van, aki kötődik a településéhez, kötődik a templomához. Ez az a hányatott sors, ez azt jelenti, hogy nagyon sokan ide-oda kerültek, már össze-vissza élnek a családok, de mégis van néhány olyan tőzsgyökeres család itt Tolnán, aki számára fontos az, hogy a Nagy Boldogasszony az felemeli a lelket. Az egy olyan ünnep, amikor az életünk kitágul, és amikor olyan ritmust és olyan perspektívát kap az életünk, amelyikben jó megpihenni, jó megerősödni, és ez bennünket valóban felfrissít. És én azt hiszem, hogy ilyen szempontból, ha nem is a hagyományos nagy búcsúk vannak, amikor hazajön a család apraja, nagyja, és megsütik a rétest, és akkor mindenki azt veszi föl azt a szép ruhát, amiben amúgy is minden vasárnap templomba megy. Hát nyilván ez ma már nem így van. De azért azt gondolom, hogy az a kis család, akik itt templom közösségként összetartanak, számukra azért ez egy meghatározó ünnep.
1: És akkor Nagy Boldogasszony napján mi történik? Hogyan? Van-e különlegessége a Szent Misének ilyenkor?
2: Hát most mindenképpen lesz, mert hogy a németkéri nyugalmazott plébános Elb József atya jön megtartani a búcsút, és azért ez egy nagyszerű dolog, amikor egy tapasztalt lelkipásztor a saját kincseiből régit és újat előhozva megosztja életének az örömét és Máriához fűződő különleges kapcsolatát a templom közösséggel. De maguk a szokások, azok már így itt nem tetten érhetők, tehát nem lesz céllövölde a templomkertben, és ringispil sem, mert hogy a közösségünk már ehhez túlságosan picike, hogy ilyen jellegű szokások még megtapasztalhatók legyenek, de mégis azt gondolom, hogy a családokon belül ott megvan az az öröm, hogy mi tudjuk, hogy hova tartozunk, és tudjuk, hogy kihez tartozunk. Leginkább ebben a családi szokásokban, a családi együttlétnek a szokásaiban tetten érhető, azt gondolom, az a fajta ünnep, amit itt a tolnaiak búcsú alkalmával megünnepelnek.
1: A tolnaiak nagy ünnepet árt Nagy Boldogasszony. Vajon a liturgia mennyire különbözik ilyenkor az egyébként vasárnapi liturgiától? Megadják-e a módját a szokások szerint, a díszítésben, akár a mise utáni beszélgetésben?
2: Én azt hiszem, hogy a különlegességek azok abban tetten érhetők, hogy tényleg mindenki a legszebbet hozza ide.
1: Beszélgetésben.
2: Én azt hiszem, hogy a különlegességek azok abban tetten érhetők, hogy tényleg mindenki a legszebbet hozza ide. És hát akkor a virágözön is azt mutatja, hogy ez azért

0: áldások, palaritógiák utána, a szentmisét követően, mégis, ahogy minden vasárnap is egyébként, de ilyenkor talán különösképpen is, együtt maradunk még a templom előtt, és miközben megyünk haza, beszélgetünk. És én ebben látom azt a fajta különlegességet, amire ebben a rohanó világban olyan nagy szüksége van mindegyikünknek, hogy tudjunk megállni, tudjunk megbékélni, és tudjunk hálát adni egymásért.
1: Ugyanezt érezte atya másod is, hallottuk, hogy nem olyan régen került ide ehhez a közösséghez, nyilván másutt is szolgált. A többi közösség is vajon így éli meg ezt az ünnepet? Persze ez attól különleges, hogy a templom is a nevét viseli, ugye? De ettől eltekintve mindenütt hasonlóan élik ma már meg az egyházi közösségek, illetve a hívek ezt az ünnepet?
0: Nagy boldogasszony azért az egy nagyon markáns ünnep.
1: Parancsolt?
0: Parancsolt ünnep, de az, hogy ennek a megélése az minden közösségnek fontos, katolikus identitásunkat őrző ünnepről van szó, az mindenképpen tetten érhető, megtalálható más közösségekben is, és hát ahogyan a tolnaiak is elmennek Mária Gyűdre, a kegyhelyre az ünnep napos napján, ugyanúgy ezt nagyon sokan megteszik még Tolna Baranyából, mert igazából az ünnep az azért kapcsol bennünket össze. Nagyon sok szép kegyhely van, de ez a miénk, és hogy a mi pécsi egyházmenyénknek a szíve az Mária Gyűdön dobog. És ez az oka annak, hogy talán a közösségeinkben van, ahol csak egy-két család tartozik össze, és jár szentmisére. Én voltam olyan falucskában, plébános, ahol igazából csak egy család járt, és még néhány idősebb hölgy, és mégis ez a fajta összetartozás, ez a fajta együttlét, ez ott is megvalósult.
1: És még csak annyit, a gyerekekkel, a hittanra járókkal, azok a gyerekek, akik az oltár körül szolgálnak, mennyire kell megértetni, hogy milyen nagy ünnepről van szó? Értik, megtanulják, érzik?
0: Én az utóbbi szóba kapcsolódnék, szóhoz kapcsolódnék, tehát, hogy ezek így bőr alatt hatnak. Én nem hiszem, hogy bármit is meg lehet magyarázni. Nem azért, mert gyermek, hanem azért, mert egy felületes világban élünk, és mire hazaér, kilúgozódik belőle minden. De ha újra eljön, már pedig azért vannak, akik rendszeresen újra és újra eljönnek, ők azok, akik valahogy mégis otthon kezdik érezni magukat ebben a világban, és miközben a saját kis slágereiket dudolgatják, a saját pop-rock kultúrájukat élik, mégis elkezdenek kötődni ahhoz, ami itt a közösségnek az anyanyelve, liturgikus nyelve, kifejezés kincse, és ezáltal mégiscsak megtapasztalnak egy otthonérzetet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy át lehet adni, de semmiképpen nem úgy, ahogy mondjuk 10 éve, amikor talán még megpróbáltuk magyarázni a dolgokat, ma teljesen feleslegesnek tartom a magyarázatot, inkább benne lenni, átélni, érzések, élmények szintjén valamilyen módon valamit átragasztani erre a felnövekvő generációra.

0: És még egy téma következik ebben az órában, a zenéről lesz szó és a liturgiáról. A zene és a liturgia ugyanis nyáron is együtt él Bécsben. Hogy miről is van szó pontosan, kiderül a folytatásban. Fetes Katát hallják.
1: Bécs kulturális életének egyik különleges vonása, hogy a nyári időszakban sem szakad meg a templomok zenei hagyománya. Miközben a város koncerttermei és operaházai nyáron részben szünetet tartanak, számos templomban továbbra is rendszeresen tartanak zenével gazdagított szentmiséket. Így a nyári hónapokban is lehetőség nyílik arra, hogy a hívők és a zeneszerető érdeklődők a liturgia keretében találkozzanak a klasszikus zene remekeivel. Különösen szép példája ennek a bécsi ágostonrendi templom, ahol évszázados hagyomány szerint minden vasárnap és ünnepnap megszólal az egyházzene. A kórus, a szólisták és a zenekar közreműködése ünnepélyessé és művészileg is gazdaggá teszi a liturgiát. 2026. augusztusában például Mozart Kleine Credo Messe című műve szerepel az Augustiner Kirche programjában. Ezt a hagyományt több kisebb templom is követi, például a Pálosok temploma, ahol a vasárnapi szentmisén a Kaposvárról származó Urbanetzvig Margit hegedűművész rendszeresen közreműködik. Ez alkalommal a barokk zeneszerző Georg Friedrich Händel egyik német áriáját énekelte Barbara Busch, őt kísérte Urbanetzvig Margit hegedűn és Robert Feitinger orgonán.

0: Kedves Márki, mi volt az apropója ennek a zenének?
1: Egész őszintén az apropót nem tudom megmondani, de ezen a héten csütörtökön talán telefonált a barátnőm, akit már nagyon-nagyon régre ismerek, és ő itt lektor, és ő a főleg a vasárnapi fél tízes misszión szokott énekelni. Ő nem hivatásos muzsikus, énekes, de nagyon tetszik, hogy ahogy ő énekel, a hangja is nagyon tetszik, és kért, hogy ezen a mai misén, Handelnek van 9 német ária, Deutsche Arien, ez a címe tulajdonképpen azért hívják németnek, mert nem olaszul van, hanem németül van. Hát persze szívesen elvállaltam, ez nem nagy dolog.
0: A bécsi templomunkban tehát a nyár nem jelenti a kulturális és liturgikus élet szünetét. A szentmise és a zene összekapcsolódása egyszerre szolgálja az áhítatot, a közösségi élményt és a zenei értékek továbbadását. Ezáltal Bécsben a nyári hónapokban is természetes módon találkozik egymással a vallás, a művészet és a város gazdag zenei hagyománya.

0: ajánló következik.
1: 107,1 Slágergyár,
2: mert kell egy kis nosztalgia.
3: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

promener. Kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Hírek. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. 4 területen, a Deliblati homokpusztán található, Sumerakban, a Stolói hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint Bojnik közelében fekvő Konyi-Brestovácnál. Minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. A Stolovi hegységben a helyzet továbbra sem változott, a tüzet még nem sikerült lokalizálni, és teljes mértékben ellenőrzés alá sem vonták. A lángok oltását a nehezen megközelíthető terep, valamint az erős szél is nehezíti, amely az éjszaka folyamán több helyen újra fellobbantotta a tüzet. A helyszínen dolgozó szakemberek szerint különösen nagy veszélyt jelentene, ha a tűz elérné a fenyőerdőket. Lángolta egy oldal Sutomore közelében, a népszerű montenegrói üdülőváros melletti tüzet a szél a házak felé fújt. A helyszíni beszámolók szerint a lángok az épületek közvetlen közelébe értek. Minden rendelkezésre álló egység a helyszínen van, és más városokból érkezett kollégák is segítenek. Elsődleges célunk a házak megóvása, ez egyelőre sikerül, nyilatkozta a védelmi és mentőszolgálat parancsnoka Zlatko Csirovic. Az éjszakai tűzvészről számos videó készült és került fel a közösségi médiába. Reggelre ugyanakkor a Google műhold képeken alapuló megfigyelése már nem mutatott számottevő tüzet Sutomore térségében. A tengerparti települések közül most a Kotori-öbölben fekvő Bosítnál csaptak fel a lángok. Befejeződött a rendkívüli művelet Paksnál, elsőjeztették a két 80 méteres bárkát, melyekkel a Duna vízszintjét kívánják megemelni az atomerőműnél, jelentette be Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke Facebook oldalán. A két bárkát a kijelölt helyre állították, rögzítették, majd elsüllyesztették. A műveletre azért volt szükség, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása veszélyezteti a paksi erőmű folyamatos működését. A Dunakilitiről hozott 2 tonnás betonkockák beemelése a Dunába reggel 9-kor kezdődött meg, amit Magyar Péter élőben közvetített az oldalán. Ma 10 órára rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze Paksra, a helyszínre pedig többek között Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter is megérkezett. A sajtótájékoztató után a miniszterekkel együtt bejárják a területet. Nagyboldogasszony napja van augusztus 15-én, a Katolikus Egyház Nagyboldogasszony napját, vagyis a boldogságos Szűz Mária mennybe menetelének ünnepét tartja. A magyar katolikus hagyományban a nagyboldogasszony elnevezés Mária megdicsőülésére, míg a kisboldogasszony Mária születésének ünnepére utal. Az ősegyház hagyománya szerint a megváltó nem engedte át az enyészetnek Mária testét, hanem feltámasztotta és magához emelte azt a mennyei dicsőségbe. A nap a magyar katolikus közösségek számára a remény és az örök életbe vetett hitünnepe is. Augusztus 15-e ma is a katolikus egyház egyik legfontosabb Mária ünnepe. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szent misét 17 órától dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Teréz Székesegyházban. 18 órától a Szabadkai Fúvós Zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású Kossuth-díjat is énekesnő Rúzsa Magdi lép fel.
0: Időjárás.
9: Kedves hallgatóink, folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kósza, kis gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható.
7: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
10: Friss hírek minden órában.
11: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
12: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Reklámot hallottak.
16: Ajánló következik.
17: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
18: Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Ez itt a Beszéljünk róla, benne pedig a folytatásban egy dokumentumfilmről lesz szó. A Doroszló Szentkúton tartották ugyanis tegnap este a Tito gyermekei című Goretich Péter írta és rendezte című dokumentumfilm nyugatbácskai bemutatóját. A filmalkotás hat vajdasági magyar nő történetén át mutatja be Jugoszlávia szétesését és a NATO bombázást. A vetítés helyszínéről kolléganőnk Lenner Tímea tudósított.
2: Goretich Péter rendezővel beszélgetek, a Tito gyermekei című film doroszlói, nyugatbácskai bemutatója kapcsán. Rögtön tudtad, hogy ez az alkotás ilyen nagyívű, ennyire rétegezett lesz, illetve hogyan alakult a forgatás során, hogy történik ez? Mindjárt tudod, nyilván megvan egy koncepció, de közben is alakul?
3: Én dokumentumfilmet még nem csináltam ezelőtt soha, úgyhogy nekem ez egy nagyon új alkotói folyamat volt. Volt egy koncepció, volt egy forgatókönyv, arra számítottam, hogy majd ez valamennyit változni fog, organikusan. Azt gondoltam, hogy majd inkább az utómunka során fog, de aztán rájöttem, hogy már egészen az előkészítésnél csináltam előinterjúkat ugye a szereplőkkel, és már akkor kirajzolódott, hogy ez nagyobb ívű lesz, mint amit először gondoltam. Először csak ilyen NATO bombázásra akartam fókuszálni, vagy arról akartam, hogy szóljon, és aztán az előinterjúk során így rájöttem arra, hogy ez csak úgy kerek, hogyha ismerjük az egész történetet. Tehát a boldog gyerekkortól kvázi el kell jutnunk odáig, hogy a NATO bombázás megtörténik, ahhoz, hogy így értsék, nem idevalósiak is, hogy ez mi volt, hogy volt, milyen volt ezt magánemberként megélni, mert azt tudtuk, hogy nem, vagy tudtam mindig, hogy nem egy történelmi szempontból akarom vizsgálni ezt a témát, hanem abszolút, tehát a kis ember, az egyszerű ember megélésein keresztül. Tehát ez egy kézenfekvő volt, hogy ezt a legközelebbi emberek megélésén keresztül tudom talán a legjobban elmesélni.
2: Ugye kicsit tiéd, tehát a sajátod is a történet, benne van a ti életetek is, ugye hat nő életén, sorsán keresztül mutatja be azt a történelmi korszakot, aminek ugye volt egy dicső része, és volt egy, mert ugye bemutatja a régi Jugoszláviát is valamiképpen a film, hogy hogyan élték meg ezek a nők, de bemutatja a női erő diadalát, függőségekről van benne szó, tehát mi volt a célod? Mit akar üzenni ez a film?
3: Hú, az üzenni, azt nehéz megválaszolni. A célom az volt, hogy kicsit talán hozzájárul ez a film ahhoz, hogy ez a nép, ami itt így él ezen a vidéken, az gyógyuljon. Vagy hogy valahol ez volt így a legmélyebb szándék, hogy kezdjünk el erről beszélni, tárjuk fel a sebeinket, és kezdjünk el meggyógyulni, talán ez a fő cél. És aztán meg nyilván informálni szeretném, hogyha nekem a párom magyarországi, rajta keresztül láttam azt, hogy a magyarországi magyarok mennyire nem is ismerik azt, hogy ez mi volt, hogy volt, tehát van egy ilyen célom is, hogy Magyarországon ne csak a történelmi tényeket ismerjék meg, hanem azt, hogy érezzék át, meg értsék meg. Annyira bonyolult ez az egész délszláv, balkáni, vajdasági lét egy nem idevalósinak, annyira komplex, hogy tényleg kell egy játékfilm terjedelem ahhoz, hogy egy picit nagyjából el lehessen mesélni, vagy meg lehessen értetni egy nem idevalósival, hogy ez mi is ez az egész hely.
2: És hogyan látod, most már túl van bemutatókon, fesztivál bemutatkozásokon, sikerült ez a cél? Betölti ez a film küldetését?
3: Én úgy érzem, igen, azért most már volt pár vetítés, még azért nagyon örülnék, hogyha lenne sokkal több, meg hogyha eljutna még szélesebb közönséghez, de már volt magyarországi vetítés, több is, ott is azt éreztem, hogy hatott a film érzelmileg, hatott emberekre, nagyon sokan odajöttek, nagyon sokan elkezdtek velem beszélgetni, vadidegen emberek az ő emlékeikről, arról, hogy mennyire nem tudták, amit feltételeztem, az így visszaigazolódott, hogy tényleg nem tudták, nem voltak képben, teljesen le vannak döbbenve, hogy ez itt a szomszédos országban ez így megtörtént, magyarokkal megtörtént. Szóval ilyen szempontból tök jó érzés, vagy tök jó visszacsatolásokat kaptam, hogy működik, hat, és hogy érthetővé válik nekik. És ugye itt a vajdasági vetítés pedig eddig egy volt, Topolyán volt így a vajdasági szerbiai premier, és hát az nagyon nagy hatása volt rám, hogy nagyon 200 ember volt, és iszonyatosan jó volt. Nem akartam bent ülni, mert már láttam rengetegszer, úgyhogy, de mégis bennmaradtam végig, és annyira felemelő volt érezni azt, hogy az egész terem rezeg a filmmel, és hogy borzasztó, olyan hangosan nevettek, és olyan hangosan sírtak, hogy ez egy elképesztő élmény volt. És utána a beszélgetésen is azt éreztem, hogy az emberek maguktól kezdték el mondani, hogy hát igen, hogy ez terápiás, és hogy milyen jó, és hogy gyógyulás, és azokat a kulcsszavakat, amiket így kvázi így beteggeltem a filmhez, azokat így visszamondták, szóval az is egy tök jó élmény volt.
2: V.S. Richarddal beszélgetek, aki a film operatőre. Nagyon szép, lírai, közeli képeket kaptunk a filmben. Milyen élmény volt az operatőr számára itt Vajdaságban forgatni egy ilyen produkcióban?
4: Hát számomra ez egy nagyon ismerős közeg, mert egyébként én a magyarországi, tehát a déli határtól nem messze nőttem fel, szóval ez a közeg ez egyébként se áll tőlem távol, de a Péter jó voltából én itt már számtalan alkalommal forgattam, ameddig együtt jártunk egyetemre, és igazából nekem ez már félig ilyen hazaérkezés, szóval itt a Péter családja is, meg az itteni közösség, ami őt így körülveszi a forgatások során, ők nekem már mind régi ismerősök voltak, úgyhogy én úgy éreztem, hogy nagyon szeretetteljes és otthonos környezetben tudtunk itt alkotni ebben a néhány hétben, amíg forgattuk a filmet, és nekem emberileg és szakmailag is egy nagyon, nagyon tartalmas élmény volt, és egy maradandó szakmai tapasztalat.
2: Kihívást mi jelentett az alkotás során?
4: Hát leginkább az, hogy az a hat nő, akit követtünk a film során, ő bennük, hogy tudom én azokban a helyzetekben is megtalálni ezeket az őszinte pillanatokat, amik nagyon a sajátjaik, és amikben nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy ott van körülöttük esetleg egy hangmérnök, egy operatőr, és hogy hogyan tudom én megtalálni azokat a pillanatokat, amik őszinték, amik jól bemutatják őket a nézők számára, tehát akár egy-egy pillanat, ami nagyon jellemző rájuk, és ami jól bemutatja, hogy ők hogyan működnek a mindennapjaikban, a kapcsolataikban, a családi viszonyaikban, tehát ez volt talán a legnagyobb kihívás, és azt hiszem így utólag azt mondhatom, hogy sikerült mindannyiuknál végül belépni azokba a belső bizalmi körökbe, ami csak akkor megy, hogyha mindkét oldalról van erre nyitottság.
2: Vámoser Évát, a dokumentumfilm egyik szereplőjét kérdezem. Milyen megélés volt részt venni ebben a produkcióban, és hát tulajdonképpen visszatekinteni ezekre a traumatikus élményekre?
5: Hát a produkcióban érdekes élmény volt nekem, ilyen projektként néztem rá, vagy azzal foglalkozom, hogy ez a szakma is milyen érdekes, tehát hogy én őket néztem, hogy ugye a csapat hogy működik. Egyébként részt venni, hogy eleinte ilyen kicsit viccesnek tűnt, és akkor egyre komolyabbra fordultak a dolgok. Úgyhogy jó érzés volt, meg jó volt így visszatekinteni. Tehát azért mindannyian már így túl vagyunk a nehezén, ugye már mindenki tulajdonképpen már így ugye felneveltük a gyerekeinket, van munkahelyünk, meg már így egzisztencia, minden, de hogy honnan indultunk, meg hogy milyen évek voltak ezek, és mennyire nehéz volt a 90-es években. Tehát jó volt visszatekinteni, én azt gondolom, elhelyezni ezt magunkban.
2: Gyógyító is.
5: És igen, mert mindenki megküzdött ezzel a maga módján, vagy ahol volt éppen, vagy ahogy amilyen irányba indult az élete. Nehéz volt.
2: Változtatott-e ez a forgatási folyamat azon a kapcsolaton, amelyet ez a hat barátnő megélt?
5: Nem, alapvetően nem, és azt hiszem, hogy pont a Szilvi mondta egy a végén, hogy a politikai nézeteink különbözőek, nagyon jókat vitatkoztunk utána, hogy akkor ki hogy gondolta, hogy látta ez az egész Koszovó, ugye, ami azért még mindig elég érzékeny téma, hogy én miért mondok ilyet, amit mondtam, lehet, hogy már nem mondanám, de hogy nyilván én is abban az időben a sajtó, meg a tévé alapján gondoltam, hogy ez van, mert ugye azért még akkor 90-es években az internet nem volt ennyire, igen. Tehát, hogy ezen vitatkoztunk, igen, hogy akkor ez így mi is volt ott tulajdonképpen.
2: Hugyik Rihárdot, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökét kérdezem itt a vetítést követően egy történelmi korszak megközelítését láttuk hat női sorson keresztül. Mit üzenhet ez? Egy egészen komplex alkotást láthattunk.
6: Valóban a Titó gyermekei című Goretich Péter által rendezett dokumentumfilmet néztük meg. Egy nagyon sokrétű, nagyon izgalmas, és a vajdasági magyarság történelmének egy nagyon nehéz korszakát, periódusát bemutató, az 1990-es évek háborús viszonyait feldolgozó történetet láthattunk hat hölgy perspektívájából. Én szerintem azért fontosak ezek a filmek, dokumentumfilmek, mert még ma élnek a kortársak, a szemtanúk, akik ezt megélték, és a női hang, a család összetartása, a férjek helyzete, a kivándorlás, a gyermekeknek a felkészítése, védése, nevelése, nagyon sok szempont érvényesült a dokumentumfilmben, és a vajdasági magyar embert ez különösen megszólítja, hiszen lett legyen az zombori, szabadkai, újvidéki vagy zentai, ezek a történetek, a 91-es behívók, Vukovár ostroma, a baranyai harcok, azután a 95-ös viharhadművelet, a menekültek betelepülése a vajdaságba, de legfőképpen az 1999-es NATO bombázás olyan kollektív élményt jelent, amely a vajdasági magyar identitásnak tetszik vagy nem tetszik, de nagyon komoly része lett, és bizonyos értelemben ezeket a generációkat traumatizálta is. Ezek a művészeti, illetve a dokumentumfilm alkotások fontosak, mert a kérdéseket fel kell tenni, ezekre megpróbál valamilyen szinten válaszolni, és a traumafeldolgozásban, a gyógyításban kell, hogy segítsen. Persze ez nehéz, de ha már most vissza negyed század elmúlt a 21. századból, ez a 20. századnak a végének az eseménye, és ezek mind ezeket a generációkat, amelyek átélték ezeket az időket, mind a mai napig központilag meghatározza az életútjukat. Mindig a legfontosabb kérdés az, hogy ki vagyok én. Ezt a kérdést kell minden személynek az identitása a kialakulásánál vagy kialakításánál megtennie, és ezeket a történetekbe kell zárni, és a történetek kell, hogy valamilyen szinten annak az értelmezésével, feldolgozásával megértsük önmagunkat. Tehát ez lenne nagyon fontos, és a dokumentumfilmek is ehhez hozzájárulnak. Számos kiváló művész, dokumentumfilmes író, költő, képzőművész foglalkozott ezzel a korral, és szerintem most olyan ponton vagyunk, amikor erre már vissza lehet tekinteni, vissza lehet nézni, és én bízom benne, hogy a következőkben ez valamilyen szinten nagyon nehéz, de hogy a sebeinket valamennyire gyógyítsa, ha nem is tudjuk teljesen begyógyítani.
2: Sokan voltak kíváncsiak a filmre, a vetítés teltház előtt zajlott. Goretich Péter a vetítést követő beszélgetés során örömének és hálájának adott hangot, hogy a filmet éppen Doroszló mutathatta be, azon a településen, ahol annak idején filmes pályája is elindult.

0: Ajánló következik.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklata hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában a 024 552 539-es telefonszámon vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en. 107,1.

Szabadkán és környékén már 31 fokot mutat a hőmérő, 33 fok körül alakul majd a csúcsérték, az orvos meteorológia szerint nem lesz front felettünk, jó hír ez a frontérzékenyeknek, de a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. 11 és 16 óra között az UV-sugárzás erős, vigyázzunk magunkra, bőrünk épségére, és hát ami fontos, az az, hogy fogyasszunk sok-sok szezonjellegű gyümölcsöt, zöldséget, figyeljünk a helyes táplálkozásra nagy melegben. Hogyha pedig kimozdulnának, akkor hozok néhány ajánlatot a hétvégére, sőt már a jövő hétre is. Nos hát, a mai nap tartja a Vajdasági Magyar Szövetség a központi Szent István napi rendezvényét Szabadkán, illetve Palicson. 15 órától már indul a kézműves kirakodó vásár Palicson, az ünnepi szentmisét 17 órától tartják a Szent Terész Székesegyházban. Aztán este 6 órától a Bagolyvárnál a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható. Este 7:30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd a VMS elnökének, dr. Pásztor Bálintnak az ünnepi beszéde. Ezt egyébként közvetítjük élőben. 21 órától pedig a vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő Rúzsa Magdi lép fel a nagyszínpadon, a Bagolyvár melletti nagyszínpadon, úgyhogy ide várják az érdeklődőket egy jó kis koncertre. Aztán nézzük tovább. Ha már koncert és Palics, akkor folytatódik a nyári koncertek a Zenepavilonban elnevezésű sorozat. Holnap este 7 órától egy pop és rock formáció mutatkozik be, a Lillian Blue. Ők várják az érdeklődőket a Zenepavilonhoz. Nézzük tovább, holnapi nap folyamán folytatódnak a Vajdasági Szent István napi ünnepség sorozatok. Magyar Kanizsára várják az érdeklődőket, ugyanis hát sok minden vár a látogatókra, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, aztán különféle gyerekeknek szóló játékok. Ez délután 4-től egészen este 7 óráig tart. Aztán 16:30-tól a Juhász és a Sárkány című népmese lesz bemutatva. Szabó Regina színművész és Óvári Dániel zenész előadásáról van szó, akik nem mellesleg kollégák. Aztán ringató foglalkozás, Panna Bál együttes gyermekkoncertje, és az est fénypontja este 7:30-től Király Linda fellépése lesz, és ünnepi tűzi játékkal is várják majd az érdeklődőket, úgyhogy sok-sok program Magyar Kanizsán, a részletek a Pannon RTV honlapján, www.pannonrtv.com programajánlatok között. Holnap Topolyára is várják az érdeklődőket, itt szervezik meg ugyanis a 15. Vajdasági Parasztolimpiát, ugye itt is sok-sok program, főzőverseny, kirakodóvásár, kisállatsimogató, és még sorolhatnánk, úgyhogy hát érdemes ellátogatni Topolyára is. Aztán Interetno már jövő heti programajánlat, ugye augusztus 20-ától 24-ig tart, majd jubileumi 25. alkalommal szervezi meg az Interetno Fesztivált a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ. A programban ez alkalommal bolíviai, indonéziai, csilei, törökországi, magyarországi és szerbiai táncegyüttesek mutatkoznak be. Izgalmasan hangzik, a fesztivál teljes programja elérhető a www.interetno.net oldalon, lehet válogatni most hétvégén és jövő héten is a programok között, amihez jó szórakozást kívánok!

0: SMR.
1: Csak retro zene megy.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kovács Kati zeneszemet azt hiszem már kívülről fújjuk mind, és hát teljes szívből énekeljük mind, add már uram az esőt. Az előrejelzések szerint szeptemberben érkezhet nagyobb mennyiségű csapadék egyébként a térségbe, augusztus 20-áig biztos nem kell számítani esőre. Most pedig megnézzük, mi a helyzet az utakon. Az Enuszu csoportba érkezett egy információ, hogy Palics tiszta, tehát nincs közúti ellenőrzés Palics és Szabadka között. Más helyről sem érkezett erről információ. Ami a határátkelő helyeket illeti, korábban szóltunk arról, hogy fokozott a forgalom mind a kilépő, mint a belépő oldalon. Ez nem változott, sőt, talán csak rosszabb lett a helyzet. Ugyanis Királyhalomnál több mint másfél óra a várakozási idő, Bajmoknál is egy órát biztos várni kell, Horgos 2-nél 3 órát is, Horgos 1-nél másfél óra a várakozási idő, de egy órát kell várni Gyálánál, majdnem ennyit kell várni Kelebiánál is, és Bajmoknál is. Talán Béreg, Herceg, Szántó, Rasztina, Bács, Szent György és Rábé kübekháza az, ami jó megoldás lehet az utazóknak, hogyha mindenféleképpen Magyarország irányába szeretnének utazni és határon átkelni. Érdemes tájékozódni még mielőtt útnak indulnak. Magyarország irányából Szerbia felé, nos, Röszke 2-nél 2 órát, Röszke 1-nél 1 órát kell várni, Ásotthalomnál is 40-50 percet biztos várniuk kell, Tompánál pedig megközelítőleg 1/2 óra a várakozási idő. A többi határátkelő helyről olyan információk érkeztek, hogy 15-20 percet kell várni. Nos, a Border Watcher applikáció információit hallották. Ahogyan említettem, érdemes tájékozódni, még mielőtt útnak indulnak. 11 órakor friss híreket mondunk, a következő órában egy tudósítást hallhatnak, egyenesen New Yorkból Erdei János jelentkezik majd 2 témával. Aztán megnézzük, hogy milyen műsor kínálattal rendelkezik ma a Pannon Televízió, és azt is elmondom, hogy itt a Szabadkai Magyar Rádióban milyen műsorokkal jelentkezünk a hétvégén. Tartsanak velünk a folytatásban, és jó vételt, jó rádiózást mindenkinek!

0: hölgyeim és uraim!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. 4 területen, a Deliblati homokpusztán található, Sumarakban, a Stolovi hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint Bojnik közelében fekvő Konyi-Brestovácnál. Minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. A Stolovi hegységben a helyzet továbbra sem változott, a tüzet még nem sikerült lokalizálni, és teljes mértékben ellenőrzés alá sem vonták. A lángok oltását a nehezen megközelíthető terep, valamint az erős szél is nehezíti, amely az éjszaka folyamán több helyen újra fellobbantotta a tüzet. A helyszínen dolgozó szakemberek szerint különösen nagy veszélyt jelentene, ha a tűz elérné a fenyőerdőket. Lángolta egy oldal Sutomore közelében, a népszerű montenegrói üdülőváros melletti tüzet a szél a házak felé fújt. A helyszíni beszámolók szerint a lángok az épületek közvetlen közelébe értek. Minden rendelkezésre álló egység a helyszínen van, és más városokból érkezett kollégák is segítenek. Elsődleges célunk a házak megóvása, ez egyelőre sikerül, nyilatkozta a védelmi és mentőszolgálat parancsnoka Zlatko Csirovic. Az éjszakai tűzvészről számos videó készült és került fel a közösségi médiába. Reggelre ugyanakkor a Google műhold képeken alapuló megfigyelése már nem mutatott számottevő tüzet Sutomore térségében. A tengerparti települések közül most a Kotori-öbölben fekvő Bosiknál csaptak fel a lángok. Befejeződött a rendkívüli művelet Paksnál, elsőjeztették a 280 méteres bárkát, melyekkel a Duna vízszintjét kívánják megemelni az atomerőműnél, jelentette be Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke Facebook oldalán. A két bárkát a kijelölt helyre állították, rögzítették, majd elsüllyesztették. A műveletre azért volt szükség, mert Duna rendkívül alacsony vízállása veszélyezteti a paksi erőmű folyamatos működését. A Duna kilétiről hozott 2 tonnás betonkockák beemelése a Dunába reggel 9-kor kezdődött meg, amit Magyar Péter élőben közvetített az oldalán. Ma 10 órára rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze Paksra, a helyszínre pedig többek között Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter is megérkezett. A sajtótájékoztató után a miniszterekkel együtt bejárják a területet. Nagyboldogasszony napja van augusztus 15-én, a Katolikus Egyház Nagyboldogasszony napját, vagyis a boldogságos Szűz Mária mennybe menetelének ünnepét tartja. A magyar katolikus hagyományban a Nagyboldogasszony elnevezés Mária megdicsőülésére, míg a Kisboldogasszony Mária születésének ünnepére utal. Az ősegyház hagyománya szerint a megváltó nem engedte át az enyészetnek Mária testét, hanem feltámasztotta és magához emelte azt a mennyei dicsőségbe. A nap a magyar katolikus közösségek számára a remény és az örök életbe vetett hitünnepe is. Augusztus 15-e ma is a katolikus egyház egyik legfontosabb Mária ünnepe. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szent misét 17 órától dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Terész Székesegyházban. 18 órától a Szabadkai Fúvós Zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású Kossuth-díjat is énekesnő Rúzsa Magdi lép fel.
0: Időjárás.
2: Kedves hallgatóink, folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kósza, kis gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható.
3: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1 MHz.
0: Reklám következik.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: Reklámot hallottak.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Elérkeztünk a hétvégi mozaik utolsó órájához, benne pedig amerikai tudósítónk Erdei János jelentkezik New Yorkból. Ezúttal két érdekes témát hozott, mesél az amerikai autós mozi különleges világáról, valamint betekintést ad a külföldi Magyar Cserkész Szövetség munkájába és közösségépítő szerepébe. Tartsanak velünk, következzen Erdei János tudósítása.
2: Valamelyik nap hallgattam a Vásárhelyi Rádióban a kertmozikról szóló összeállítást, nos hallgassák meg, hogy is majd van ez Amerikában. A mostani közép idősebb honfitársaink az a generáció, akik az információs boom részesei vagyunk, amikor a televízió elkezdett a középosztály része lenni, aztán általános lett, temettük a mozikat. Végük van, kész, nincs rá szükség. És lám, mint mindig minden Amerikából jön. A mozik nem szűntek meg, sőt, szinte virulnak, legalábbis Amerikában. Aztán jött az internet, temettük az írott sajtót. És lám, legalábbis, ismét Amerikában, él és virul az írott sajtó, amint nap mint nap kézbe vesszük, kézbe akarjuk venni. A hírlapot, ezt is tesszük minden nap. Na de térjünk vissza kert és autós mozikra. Amerikában legutóbb New York állam északi része felé utazva, valahol félúton New York és a kanadai határ között van egy autós mozi. Él és virul. Hogy is működik? Az autós mozi körülbelül egy vagy két futballpálya nagyságú terület, de lehet természetesen kisebb is. Ahol én voltam, négy óriási képernyő volt kifeszítve különböző irányban, ami azt jelenti, hogy négy különböző filmet láthat a nagy érdemű. A kocsiból ki sem kell szállni, ugyanis mindenki kap kitűnő minőségű fülhallgatót, és azt a filmet nézheti meg, amire jegyet váltott. Este 9 körül már tele volt a tér. És persze közben csinos pincérlányok és fiúk járnak az autók között, és meg is lehet közben vacsorázni. Avagy egy koktél, egy üdítő elfogyasztása teszi kellemessé az estét. A külföldi Magyar Cserkész Szövetség idei akadályversenyének különleges vendége volt dr. Tóth Tamás atya, em régi cserkészként maga is otthonosan mozgott a táborban. A diaszporában élő magyarság megtartó erejéről, a cserkészet közösség formáló szerepéről és a Szentlélek időt álló üzenetéről beszélt. Útmutatója egyetlen kérdésre keresi a választ. Hogyan lehet hitben, közösségben és magyarságban megújulni a hétköznapok sodrásában, Amerikában? Dr. Tóth Tamás atyát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia küldte Észak-Amerikában, hogy a diaszpórában élő magyar közösségekkel együtt imádkozzon. A cserkész szívem hozott ide, fogalmazott mosolyogva az atya, aki azt is felidézte, hogy az 1989-es újraindulás után kapcsolódott be a magyar cserkészetbe, fogadalmát pedig még a külföldi Magyar Cserkész Szövetség keretében tette le. A Sík Sándor Cserkészpark már akkor is fogalom volt számunkra. Most nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és ezt a saját szememmel is láthatom most, mondta. Amerikai útja Washingtonból indult, ahol a helyi magyar közösség és az ottani cserkész csapat fogadta, részt vett a magyar iskola évzáróján, találkozott a nagykövetség munkatársaival, bekapcsolódott a washingtoni cserkészek szombati foglalkozásába, majd magyar nyelvű szentmisét mutatott be a híveknek. Mindez lehetőséget adott arra, hogy közelről lássa, hogyan működik a diaszpora egyik legfontosabb közösségszervező ereje. Az észak-amerikai magyar szercserkészetet figyelve egyszerre látott ismerős és sajátos vonásokat. Úgy véli, a közös gyökerek ma is ugyanazok. Még ha a diaszpórában egészen más körülmények között is kell megélni a magyarságot. Itt azt a cserkészetet láttam viszont, és éltem újra át, amivel én a 90-es évek elején ismerkedtem meg Magyarországon. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy még Magyarországon természetes közeg a magyar nyelv, addig a diaszpórában a cserkészet sokkal többet jelent egy szabadidős mozgalomnál. A cserkész mozgalom a diaszpóra a magyarsága számára. A magyar nyelv és kultúra megmaradásához nagyon sokat tesz hozzá. Talán az egyik legfontosabb bázisa a magyar nyelv és kultúra ápolásának. Ez a tapasztalat nem csak Észak-Amerikában alapozta meg. Tavaly Buenos Airesben találkozott magyar cserkészekkel Dél-Amerikában, ahol negyedik generációs magyar családok őrzik identitásukat. Egy különösen megható élményt is felidézett. Egy magyar mise végén közösen énekelték el a himnuszt, és akik már nem is beszéltek magyarul, azok is cserkész tisztelgéssel kapcsolódtak be. Annyira benne van az életükben a cserkészet, még Dél-Amerikában is. Erdély Jánost hallották New Yorkból.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: reklám következik. Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
2: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak.

0: 0-23-822-67-39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Nos hát itt a hétvégi mozaik folytatásában pedig, ahogy az lenni szokott, a Pannon Televízió mai műsorát ismertetjük. A nézőket 17:30-tól a megszokott időpontban híradóval várják. Aztán délbánál 10-ei a Pannon RTV főzőműsora lesz látható 18:10-től. Ezt követi a Vidékünk magazin műsor, majd este 7 órától egy közelkép, benne pedig a Temerinben megszervezésre került illésnapról láthatnak egy hangképes összeállítás, tehát este 7 órától közelkép. 19:25-től kalamáris versek, prózai alkotások vajdasági gyerekektől. Aztán este 19:30-tól a Vajdasági Magyar Szövetség Szent István napi központi ünnepségét láthatják, amit a mai nap folyamán tartanak Palicson, a Pannon RTV élő közvetítése, tehát este 19:30-tól. Várhatóan este 9:00-tól kezdődik majd a híradó, majd szombatesti koncerttel is készülnek, a Duhaj zenekar lemezbemutató koncertjéről van szó. Aztán forog a kamera, benne pedig életre ítélve Barát Attila kisfilmje Sándor Zoltán azonos című novellája alapján. A közelkép ismétlését késő este láthatják, illetve ugyancsak késő este a híradó ismétlését is láthatják a Pannon Televízióban. Kövessék figyelemmel a műsorokat, az élő közvetítést, illetve friss hírekért kattintsanak a www.pannonrtv.com oldalunkra. További retróslágerekért és minden fontos információért pedig hallgassanak bennünket a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: 107,1 csak retro zene meg.
5: A 70-es évek felejthetetlen dalai.
4: Retro zene meg.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: 107,1

Kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek önöktől, mert hogy a hétvégi mozaik végéhez érkeztünk. Előtte azonban elmondanám még azt, hogy ma a Máriákat tudjuk köszönteni, illetve az Alfred nevű ismerősöket is. Gratulálok én is, boldog névnapot kívánok, és Isten éltesse azokat, akik ma születésnapot ünnepelnek. Egyébként napnyugta 19 óra 52 perckor lesz. Ami pedig a műsorunk folytatásában vár önökre, az a Déli Híradó, hamarosan érkezik tehát a stúdióba Agárdi Gábor hírszerkesztő, aki a híradó után jelentkezik óránként még hírekkel, és délután 4 órakor ismételten híradóval. Ami a műsorunkat illeti, nem maradhat ki a Muzsikál a mozi. Robert Redford emlékezetes filmjeinek dalai szólnak majd 13 és 14 óra között. Slágergyárral érkezik Kis János Manó 14 órakor. A műsor ma este 7 óráig tart, ugyanis 7:30-tól a Szabadkai Magyar Rádióban is közvetítjük élőben Palicsról a Vajdasági Magyar Szövetség Szent István napi központi ünnepségét. Ezt követően pedig a legjobb ex-jú slágerek szólnak, a jól megszokottak szerint a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ami a holnapi napot illeti, vasárnap már Agrárvilág 9 és 11 óra között. Hogy milyen témákkal készül a szerkesztő? Nos, szó lesz arról, hogy évek óta pusztít az aszály, az idei kukorica és napraforgó termés nagy része már tönkrement. A hőstressz a juhok esetében is jelentősen csökkenti a tej mennyiségét, és korábban szüretelik a szőlőt Északbácskában a kánikula miatt. Erről is hallhatnak tehát holnap az Agrárvilágban. Ezt a műsort követi a Kívánság műsor, ahol a hallgatók zenei kéréseit teljesítjük majd délután 4 óráig, aztán Mesés percek, aranyalbum és esti koktél a jól megszokottak szerint. Vasárnap is tehát tartalmas műsorral készülünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak mostanáig, tegyenek így a folytatásban is. Elköszön önöktől a műszaki munkatárs Sóti Tamás nevében a műsorvezető Dédics Zuzanna. További jó vételt kívánok mindenkinek. Viszont hallásra!

0: reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Dél van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. 25 aktív tűz van Szerbiában, különleges műveletet hajtottak végre Paksnál, megújult a Palicsi emlékkút. Hagyományos nagy boldogasszony napi búcsút tartanak Török Topolyán, jönnek a részletek. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. Négy területen, a Deliblati homokpusztánán található Sumarakban, a Stolovi hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint Bojnik közelében fekvő Gornyi Brestovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. A Stolovi hegységben a helyzet továbbra sem változott, a tüzet nem sikerült lokalizálni, és teljes mértékben ellenőrzés alá sem vonták. A lángok oltását a nehezen megközelíthető terep, valamint az erős szél is nehezíti, amely az éjszaka folyamán több helyen újra fellobbantotta a lángokat. A helyszínen dolgozó szakemberek szerint különösen nagy veszélyt jelentene, ha a tűz elérné a fenyőerdőket. Befejeződött a rendkívüli művelet Paksnál, elsüllyesztették a két 80 méteres bárkát, melyekkel a Duna vízszintjét kívánják megemelni az atomerőműnél, jelentette be Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke Facebook oldalán. A két bárkát a kijelölt helyre állították, rögzítették, majd elsüllyesztették. A műveletre azért volt szükség, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása veszélyezteti a paksi erőmű folyamatos működését. A Dunakilitről hozott 2 tonnás betonkockák beemelése a Dunába reggel 9-kor kezdődött meg, amit Magyar Péter élőben közvetített az oldalán. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Teréz Székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúbós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású kossuthdíjas énekesnő Ruzsa Magdi lép fel. Megújult a Palicsi emlékkút, a több mint 100 éves emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapig tartottak. Az emlékkúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A Palicsi emlékkút a tópart egyik ikonikus szecessziós emlékműve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. Díszítésének központi elemei a vízi élővilágot idéző szobrok, egy harcsa, egy vadkacsa és egy szárcsa. Halász Zoltán riportja.
2: A restaurálásban Biacsi Karolina kőszobrász és műemléki szakmérnök vállalt oroszlán részt. Elmondása szerint az emlékmű 2 medencéje volt a legrosszabb állapotban, de sikerült mindent eredeti pompájában helyreállítani. A legnagyobb kihívást az eredeti vésett szövegek újraalkotása jelentette, amelyet végül karakter számára pontosan sikerült rekonstruálni.
3: Az eredeti szövegeket, ha már megtaláltuk, akkor azokat hűen állítsuk vissza, amennyiben lehetséges, és akkor a beruházó erre tulajdonképpen engedélyt adott, és a Műemlékvédelmi Intézet pedig jóvá hagyta ezt a javaslatot, és így kerültek vissza igazából az eredeti feliratok, amelyek közül ugye, mint itt el is hangzott, az egyik az Kosztolányi idézete.
2: Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke napra pontosan 4 hónappal ezelőtt jelentette be a restaurálás terveit. A munkálatok a kitűzött határidőre elkészültek, és az emlékkutat át is adták. Elmondása szerint a sikeres megvalósítás a restaurátorok precíz munkájának köszönhető.
4: Egy elkötelezett csapat dolgozott ezen, és nagyon jó szakember kezébe került a közbeszerzésnek köszönhetően ez a munka. És ahogy láthatjuk, gyönyörű az emlékkút, régi pompájában beszél azokról az időkről, amikor Palics arculatát Bíró Károly és a szakemberek olyanná szabták Szabadkával együtt, amilyen ma, olyan azt az emléket őrzi, azt, annak a Palicsnak az emlékét, amelyet megismertünk és szeretünk, és továbbadja a jövő generációnak. Úgyhogy kételjeim nem voltak, de minden elvárásomat is fölülmúlt az elvégzett munka minősége és az emlékkút szépsége.
2: Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere hangsúlyozta, hogy továbbra is nagy jelentőséget tulajdonítanak Szabadka és Palics turisztikai értékeinek, ezért további restaurálásokat is terveznek.
0: Nagyon fontos az, hogy a városnak az egyedi hangulata megmaradjon, úgyhogy tervben áll a központi épületeknek a felújítása, de ez mellett ugye Palicson is folyamatosan odafigyelünk ezekre az épületekre, és persze hát a Bagolyvár az a következő célkitűzés, ugyanis arra most zárult a közbeszerzés, két árajánlat érkezett be, úgyhogy szerződéskötés után megindul annak is a felújítása.
2: Az alpolgármester hozzátette, hogy a tervek szerint a Bagolyvár kívülről is megújulhat, az épület belsében pedig egy sportmúzeum kialakítását is tervezik.
1: Hagyományos nagyboldogasszonynapi búcsút tartanak Töröktopolyán. Ez a helyszín a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelye, amely az 1899-ben épült és Szűz Mária mennybe menetele tiszteletére szentelt templom köré szerveződik. Paracki László és Kókai Mónika riportja.
5: 1854. decemberétől Töröktopolyán Mária jelenéseket jegyeztek fel. Ezen jelenéseknek köszönhető, hogy Töröktopolya lelkészség lett, és a község búcsújáró helyé vált. A hívő ember azért keresi fel a búcsút, hogy erősítse hitét a szentek közösségében, hálát adjon, vagy segítsen az elhunyt lelkeken egy lelki gyarapodást jelentő zarándoklat keretében. Kakuszi Ferenc, kikindai zarándok.
6: Minden évben el szoktam jönni elejébe a feleségemmel, most ahogy így ő elment, úgyhogy most én csak magam folytatom tovább az utat, ahogy bírom. És hát én nekem ez egy kicsit olyan lelki föltöltődés, hogyha eljövök ide, és akkor meg lehet, hogy bírok ővele is így néha beszélni, vagy mit tudom én, mert ez egy nagyon friss még, ahogy elment 9-10 hónapja.
5: Az a feladatunk, hogy Istent és a Szűzanyát ne hagyjuk itt Töröktopolyán. Vigyük haza a szívünkben, életünkben, magatartásunkban, oda, ahová megyünk, mondta Monsignor Csaba Pál József temesvári megyés püspök.
7: A mai világban azt látom, hogy nagyon sok embert hajház az élet, a munka, a sok tevékenység, akár a médián keresztül is mindenben ott akarunk lenni, és ez kifárasztja sokszor a családokat, és a legnagyobb baj az, hogy édesapáknak, édesanyáknak nincs idejük a gyermekeik számára, és ezt nem lehet pótolni. Munkát, igazgatót, mindent lehet pótolni, de édesapát, édesanyát nem. És Mária, ami anyánként van itt közöttünk, velünk, és azt akar, hogy megtanuljuk tőle, hogy embertársainkra úgy viseljünk gondot, ahogy ő is az ő igénye által, Isten segítségével az egész emberiségnek adta Jézust, aki békét tud hozni.
5: A nagy meleg ellenére erre az alkalomra Vajdaság minden részéről érkeztek zarándokok a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére. Monsignor Mirko Stefkovics, Nagybecskereki megyés püspök.
8: Örömmel jövünk ide, és ahogyan a vendég püspök atya már előre mondta, hogy mi jövünk megbékülni saját magunkkal, Jóistennel, az embertársa és a közösséggel. És mindig úgy gondolom, hogy boldogok vagyunk, amikor ez nekünk sikerül. Remélem, hogy ez a búcsúi alkalom hozzásegít sok hívőnek, akik eljöttek, nekünk papoknak is, hogy ezt a megbékülést tapasztaljunk.
5: A rendezvény ünnepi szentmisével és gyertyás körmenettel zárult. A hordozható Mária szobrot a zarándokok bekísérték a templomba, majd lelkileg feltöltődve és Monsignor Csaba Pál József temesvári megyés püspök áldásával hazaindultak. A kegyhelyen Nagy Boldogasszony napján, augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmisét mutattak be.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Strandkönyvtár nyit Palicson. Asztaltenisz edzőtábor volt Csókán. Jönnek a részletek. Strandkönyvtár nyílt a palicsi homokos strandon, az olvasók önkiszolgálással kölcsönözhetnek könyveket. A napozás mellett egy kis olvasással is színesebbé tehetjük ezzel a nyári pihenést. A Palics Park Kft. Pedig arra biztatja a strandolókat, hogyha van otthon jó állapotú, kiolvasott könyvük, azt helyezzék el a polcon, ezzel is bővítve a választékot, Vajtai Viktória riportja.
9: A Palics Park Kft. Kezdeményezése a bizalomra épül. A látogatók szabadon választhatnak a polcon található kötetek közül, majd azokat később visszavihetik. A strandkönyvtár célja, hogy az olvasás is a pihenés és a kikapcsolódás része legyen. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
10: Igazából volt egy önkéntes felajánlónk, aki ezzel az ötlettel állt elő, hogy ő szeretne ajándékozni egy ilyen könyvtárat, egy polcot, egy szekrényt a palicsi tóparton, a homokos strandon, hogy tehát az ide látogatók, a vendégek kivehessenek könyvet, elolvashassák, élvezhessék ugye egy könyvtársaságában itt a palicsi tó partját, és aztán visszahelyezzék, illetve hogyha van otthon saját könyvük, amit kiolvastak, vagy nincs rá szükségük, akkor azt azzal gazdagíthassák a könyvtár kínálatát.
9: Az ötlet jól illeszkedik a nyári olvasási szokásokhoz is. A Szabadkai Városi Könyvtár tapasztalatai szerint az idei nyári időszakban egyre több fiatal érdeklődik a könyvek iránt, sokan pedig éppen a pihenéshez keresnek maguknak olvasnivalót. Varga Patrícia, a Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa.
11: Nagyon sokan jönnek a nyár folyamán is, mert ugye mennek nyaralni, és akkor ilyenkor inkább a könnyed nyári olvasmányokat viszik ki, és sokan, sokkal többen jönnek, mint eddig. Szinte megduplázódott, meg háromszorosodott az olvasóinknak a száma a nyár folyamán.
9: Milyen könyveket szoktak olvasni?
11: Most nagyon népszerűek a nyári könyvek, a romantikus könyvek, a könnyed kikapcsolódáshoz alkalmas könyvek főleg.
9: A Palicsi Strand könyvtár választéka még folyamatosan alakul. Jelenleg főként szerb nyelvű, népszerű irodalmi művek találhatók itt, de magyar nyelvű kötetek is helyet kaptak a polcokon. A kezdeményezés iránt már most van érdeklődés. Többen az interneten jelezték, hogy saját, kiolvasott, jó állapotú könyveikkel is bővítenék a kínálatot.
1: Javában zajlik a Green Future Festival az Entai Népkertben, a háromnapos rendezvényre idén is sok fiatal érkezett, pénteken pedig a nagy színpad is megtelt fellépőkkel. A közönséget egészen éjszakáig a hazai popkultúra ismert előadói szórakoztatták, akik a fesztivál második napján is gondoskodtak a jó hangulatról. Balázs Zita és Dédit Szuzanna riportja.
12: A Green Future Fesztivál évről évre három színpaddal várja a fiatalokat. A nagy színpadon a legnépszerűbb előadók lépnek fel, még a két kis színpadon hazai és magyarországi DJ gondoskodnak a jó hangulatról. Az egyik helyszínen a mai slágerek pörögnek, a másikon pedig a techno ütemei dübörögnek. Gombár Réka, Temerin.
13: Most vagyok először, meg hát úgy tűnik, hogy utoljára is sajnos, de előző napom az nagyon jó volt, úgyhogy kár már most is, hogy ez az utolsó.
14: Hogy tetszik akkor eddig?
13: Nagyon jó, egyszerűen hihetetlen. Én nem is gondoltam, hogy ennyire jól fogom itt érezni magamat, szinte haza se akarok menni.
14: Miért döntöttél úgy, hogy idén először eljössz?
13: Hát még tavaly is úgy volt, hogy jövök, csak közben jött a tenger, meg minden mentünk a családdal, de amikor megtudtam, hogy milyen jó technók lesznek, meg minden, mondtam, hogy nekem muszáj jönnöm.
12: A fesztivál második napján beindult a nagy színpad is, ahol pénteken egymást követték a népszerű szerb előadók. A sokak által várt Réa Popovics is színpadra állt, aki több mint másfél órán át szórakoztatta a közönséget. A koncertre teljesen megtelt a nézőtér. Lakatos Krisztófer, Óbecse.
15: Voltam tavaly is, tavaly előtt is, szóval voltam egy párszor.
14: És milyen élmények fűződnek a Greenhez?
15: Jók! Mondjam, hogy jók, és eléggé sajnálom, hogy ez az idei utolsó Green.
14: Kikkel vagy ma itt?
15: Hát akikkel vagyok, azok még nincsenek itt, de úton vannak, úton vannak.
14: Melyik fellépőt várod a legjobban?
15: Réát.
12: Réa Popovics után a mai szerb popkultúra egyik megkerülhetetlen alakja De Vito állt színpadra. A maszkos előadóhoz Nádja is csatlakozott, akivel közösen olyan népszerű slágereket adtak elő, mint az Ego és az Amsterdam. Varga Dániel, Péter Réve.
16: Nagyon jó érzem magamat.
14: Voltál már esetleg előző években is?
16: Rengetegszer voltam már itt.
14: És milyen élmények kötnek téged a Greenhez?
16: Nagyon jó élmények kötnek a Greenhez, a társaság, a haverokkal.
14: És most a mostani idei Greenen kit vártok a legjobban?
16: De Vitót várjuk a legjobban, ő a király.
14: Nagyjából hányan jöttetek, hányan vagytok a társaságban?
15: Ilyen 10 körül.
12: A fesztivál a végéhez közeledik, szombaton ugyanis az utolsó napjához érkezik. A nagy színpadon többek között a Well Hello Biba és Elena is színpadra lép, a programokat pedig egy magyarországi DJ, Stefani zárja. A Green Future Fesztivál vasárnap reggel végleg búcsúzik a látogatóktól, ezzel pedig a fesztivál története is lezárul.
1: Sport. Csókán nyári edzőtáborban készülnek a fiatal asztali teniszezők a következő idényre. Az elmúlt hetekben nem volt hiány kemény munkából a játékosok. Számos csoportban napi több órás edzéssel készültek. A zárónapot pedig egy barátságos versennyel koronázták meg. Szabó Regina járt a helyszínen.
17: A pingponglabda az elmúlt 3 hétben reggeltől estig pattogott a Csókai Asztali Teniszklubban. A technikai gyakorlatok mellett a fizikai felkészítésre is nagy hangsúlyt fektettek, hiszen a versenyeken a megfelelő erőnlét is elengedhetetlen. Szőregi Petra, Csóka.
18: Körülbelül 7 éve kezdtem, nagyon jó a tábor, jó a közösség, jó, hogy sokan vagyunk, és hogy megismerkedünk.
17: Kimerítő volt? Sok mindent csináltatok?
18: Igen, volt ilyen kondíció is, néha délelőtt mentünk futni, és ugye pingpongoztunk utána.
17: És mikor indul a szezon?
18: Szeptember 1-től kezdődik, és utána már decemberig megy.
17: Az asztali teniszben a gyorsaság és a technikai tudás mellett a jó kondíció is meghatározó. A folyamatos lábmunka, a gyors irányváltások és a hosszú mérkőzések ugyanis komoly fizikai állóképességet követelnek. Ambrus Tíme a versenyzőként és edzőként is jól ismeri ennek a sportnak a kihívásait, számára pedig az egyik legnagyobb siker, amikor látja, mennyit fejlődnek a fiatalok.
19: Szerdán érkeztünk, most egy 3 napos edzőtáborba jöttünk. Az egyesületünktől 4 játékos jött, a Komlósi Nóra, Komlósi Sára, Nagy Zsófia és a Varga Hanna.
17: És milyen itt?
19: Nagyon jól érezzük magunkat, változatosak az edzések, nem csak pingpong van, voltunk úszni is, vannak kondi edzések, úgyhogy nagyon jó.
17: A fiatalok a 3 hét alatt több tapasztalt játékostól és szakembertől is tanulhattak. Kormányos László, a Csóka Goodwill Asztali Tenisz Klub szakmai koordinátora.
20: Szeretném megköszönni a Nagy Kikindai Galacka MB1-es csapatok, női fiú csapatoknak a képviselői jártak itt több alkalommal, tehát a Horgosi, a Bajsai, a szomszédbeli és a volt játékosaink, akik bekapcsolódtak a gyermekeknek a technikai képzésére, a megalapozására és a következő idénynek a mind jobban való szerepléséhez.
17: 3 új játékossal erősített a csókai csapat. Reményeik szerint lendületes és ígéretes idény elé néznek.
1: A pontos idő 12 óra 18 perc, iratot hallottak.
21: Időjárás.
1: Kedves hallgatóink, Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható.
22: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
23: Hallgasson bennünket!
24: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
23: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
25: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
27: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
28: Várom a postást.
27: Jön a nyugdíj?
28: Azt várhatom.
27: A számlákat hozzák.
28: Na azt nem várnám.
27: Hát akkor?
28: Ma hozzák a 7 napot.
0: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Reklámot hallottak.

A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje. A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Slágergyár.
1: Ajánlót hallottak.
2: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
2: Vissza a 80-as évekbe.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből! Itt
2: az SMR-ben!

0: ez a dal.
1: Ajánló következik.
2: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
3: Így gratulálok!
2: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. 4 területen a Deliblati homokpusztán található Šumadagban, a Stolovi hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint a Bojnik közelében fekvő Gornyi Brestovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Rendkívüli művelet zajlik a Paksi atomerőműnél a Duna alacsony vízállása miatt. Két egyenként 80 méteres bárkát állítottak a folyóba, majd mintegy 20 centiméterrel süllyesztették őket. A Duna vízszintje kritikus szint közelébe került, a szivattyúnál mínusz 122 centimétert mérnek. Magyar Péter szerint 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centiméterre is csökkenhetett volna a Fő-Duna vízszintje, ezért volt szükség az azonnali beavatkozásra, melynek célja, hogy megemeljék a vízszintet és biztosítsák az atomerőmű folyamatos működését. A munkát éjjel-nappal végzik több száz ember összehangolt munkájával. A feladatot vízügyi műszaki és biztonsági szakemberek segítik, a honvédség és a légierő is bekapcsolódott. A részletekről a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számoltak be. A daganatsejtek vizsgálatára mesterséges intelligenciát alkalmazó molekuláris tulajdonságokat elemző módszert fejlesztettek ki a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. A rákos tumor sokféle, miatt már a diagnózis pillanatában ott rejtőzködhetnek azok a sejtek is, amelyek később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. Ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni, ebben értek el áttörést a szakemberek. A mesterséges intelligencia képelemzéssel azonosítja a fontos sejtcsoportokat, amelyeket lézerrel kiemelnek, majd fehérjeelemzéssel feltárják biológiai működésüket. Így pontosabban megérthető, miben különböznek a tumor sejtjei, és mi teszi őket agresszívvá vagy ellenállóvá. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Terész Székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású Kossuth-díjas énekesnő Rúzsa Magdi lép fel.
0: Sport.
3: A Topolyai TSC ma este idegenben lép pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. A kékfehérek 21 órakor csapnak össze az UBI Jedinstvo együttesével. A jelenleg 6. helyet elfoglaló TSC célja egyértelműen a 3 pont megszerzése a tabella alsó felében tartózkodó ellenfellel szemben. Nenad Milliás és a szakmai stáb a fegyelmezett játékot és a maximális koncentrációt jelölte meg a győzelem kulcsaként. A vezetőedző külön felhívta a figyelmet arra, hogy az UBI pálya talaja olyan speciális borítású, amelyhez a TSC játékosai nincsenek hozzászokva, így ehhez a lehető leggyorsabban alkalmazkodniuk kell. Kifejtette, hogy a Jedinstvo egy rendkívül fiatal, tehetséges és kiszámíthatatlan együttes.
0: Időjárás.
3: Kedves hallgatóink, folytatódik a csaknem zavartanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható.
4: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi
0: a legjobb retro zenék társaságában.
5: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: A főhős ellovagol a messzeségbe.
7: A repülő csészehaj leszáll.
6: Valaki fegyvert ránt.
7: Más pedig szerelmesen ölel.
6: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
7: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
6: Muzsikál a mozi.
7: A 107,1 MHz-en.
8: 89 évesen, 90. életévében elhunyt Robert Redford színész 2025. szeptember 16-án. A Bácskeszidé és a Sundance kölyök című filmnek köszönhetően ismerhette meg a világ 1969-ben, de már előtte is szerepelt a Vásznon az 1967-es Mezítlába Parkban című vígjátékban Jane Fonda oldalán. Aggódott amiatt, hogy megtalálja a tipikus, szűke, jóképű férfi sztereotípiája, ezért igazán jól jött neki a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, amiben Paul Newman-el együtt játszott. Ez a szerep hozta meg neki a hírnevet, amelyet további kassza sikernek számító alkotások követtek, mint amilyen az Ilyenek voltunk és a Nagy balhé. Utóbbi hozta el számára az első Oscar jelölést 1973-ban. Nagy sikert ért el a Watergate botrányról szóló Az elnök emberei című 1976-os filmmel, amelyben Dustin Hoffmannal szerepelt együtt, és amelynek ő volt a vezető producere. Az alkotás 8 Oscar jelölést kapott. Redford első rendezése az 1980-as Átlagemberek volt, amelynek hála a legjobb rendezőnek járó elismerést is odaítélték neki az Oscar és a Golden Globe díját adón. Az 1985-ös Távol Afrikában Meryl Streep oldalán látható, és ez az egyik legsikeresebb filmje, amely 7 aranyszobrot zsebelt be. 2002-ben Oscar életműdíjat kapott. Robert Redfordra emlékezünk. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
0: Muzsikál a mozi.
7: A Szabadkai Magyar Rádióban.
8: A Nagy balhé eredeti címén a The Sting, Robert Redford és Paul Newman közös krimie, amelyet George Roy Hill rendezett 1973-ban. A 30-as évek Amerikájában a maffia világába csöppenünk, egy hatalmas átverésnek lehetünk tanúi, innen a film címe is, A Nagy balhé.

1973-ban mutatták be Robert Redford és Barbra Streisand főszereplésével az Ilyenek voltunk, eredeti címén a The Way We Were című drámát, Sidney Pollack rendezését. Főhőseink tökéletes ellentétei egymásnak, ami viszont közös, hogy mindketten a végletekig őszinték. Szinte lehetetlen, mégis egymásba szeretnek. Hiába a nyilvánvaló különbözőség és a szülői tiltás, összeházasodnak. Sokáig szenvedélyes és bensőséges a kapcsolatuk, ám a történelem közbe szól. Politikai és erkölcsi nézeteltéréseiket még a szerelem sem képes legyőzni.

Igazi szerelmes kalandfilm, valamint romantikus dráma az 1985-ös Távol Afrikától. Ismét Sidney Pollack rendezte Redfordot, aki mellett Meryl Streep játszotta a főszerepet. Karen házassága miatt kerül Afrikába, majd miután a frígy félresiklik, úgy dönt ott marad, és megpróbálja fölvirágoztatni a farmot. Eközben beleszeret Dennis Finch Hattonbe, a nyughatatlan kalandorba. Természetesen őt alakítja Redford. A zenét John Barry szerezte.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A média világába csöppenünk a Hírek szerelmesei című 1996-os romantikus drámában, amelyben Michelle Pfeifferrel játszik Robert Redford. Ő ismert televíziós újságíró, aki felfedezi magának Telit, akiből sztárriporter műsorvezetőt csinál. Közben persze szerelem szövődik köztük.

A 90-es évek egyik sikere volt a Tisztességtelen ajánlat című film. Az 1993-as romantikus drámában Robert Redford egy milliómost alakít, aki szemet vetett a gyönyörű, ám férjel rendelkező Diana-ra, aki nem más, mint Demi Moore. Egy éjszakáért $1 millió kínál fel a nőnek. De vajon mit szól mindehhez a férj, Woody Harrelson?

$1 millió egy éjszakáért, egy férfi dögös feleségéért. A sztori, vagyis a tisztességtelen ajánlat Robert Redforddal és Demi Moore-ral nem igazán jött be a kritikusoknak, a nézők azonban szerették. A mozi pénztárakban több mint 6-szorosát termelte meg a gyártási költségeknek.

0: Ajánló következik.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem

0: Élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: Szorult pénzügyi helyzetben sok mindenre képes az ember, akár még a testét is eladja. Van, aki az orvostudománynak, van, aki szexuális célra. A tisztességtelen ajánlatban ez utóbbi történik, de úgy, hogy a dolog a férj beleegyezésével történik. Ráadásul a kissé öregedő milliómos nem más, mint Robert Redford.

A Suttogó című 1998-as romantikus drámában Christine Scott Thomas-szal esik szerelembe Robert Redford. Itt sem mennek simán a dolgok, ahogy általában a Redford filmekben, mert hát valami mindig közbe szól. A Suttogó című film dalával búcsúzom, Robert Redfordra emlékeztünk. Ez volt a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 14 óra van.
7: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
8: Hírek. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. Négy területen, a Deliblati homokpusztán található Sumartbakban, a Stolovi hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint a Bojnik közelében fekvő Gornyi Brestovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Rendkívüli művelet zajlik a paksi atomerőműnél a Duna alacsony vízállása miatt. Két egyenként 80 méteres bárkát állítottak a folyóba, majd mintegy 20 centiméterrel süllyesztették őket. A Duna vízszintje kritikus szint közelébe került, a szivattyúnál mínusz 122 centimétert mérnek. Magyar Péter szerint 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-re is csökkenhetett volna a Fő-Duna vízszintje, ezért volt szükség az azonnali beavatkozásra, melynek célja, hogy megemeljék a vízszintet és biztosítsák az atomerőmű folyamatos működését. A munkát éjjel-nappal végzik több száz ember összehangolt munkájával. A feladatot vízügyi műszaki és biztonsági szakemberek segítik, a honvédség és a légierő is bekapcsolódott. A részletekről a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számoltak be. A daganatsejtek vizsgálatára mesterséges intelligenciát alkalmazó, molekuláris tulajdonságokat elemző módszert fejlesztettek ki a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. A rákostumor sokféle, miatt már a diagnózis pillanatában ott rejtőzködhetnek azok a sejtek is, amelyek később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. Ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést a szakemberek. A mesterséges intelligencia képelemzéssel azonosítja a fontos sejtcsoportokat, amelyeket lézerrel kiemelnek, majd fehérjeelemzéssel feltárják biológiai működésüket. Így pontosabban megérthető, miben különböznek a tumor sejtjei, és mi teszi őket agresszívvá vagy ellenállóvá. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Teréz Székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású kossuthdias énekesnő Rúzsa Magdi lép fel.
0: Sport.
8: A Topolyai TSC ma este idegenben lép pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. A kékfehérek 21 órakor csapnak össze az UBI Jedinstvo együttesével. A jelenleg hatodik helyet elfoglaló TSC célja egyértelműen a 3 pont megszerzése a tabella alsó felében tartózkodó ellenfellel szemben. Nenad Milliás és a szakmai stáb a fegyelmezett játékot és a maximális koncentrációt jelölte meg a győzelem kulcsaként. A vezetőedző külön felhívta a figyelmet arra, hogy az UBI pálya talaja olyan speciális borítású, amelyhez a TSC játékosai nincsenek hozzászokva, így ehhez a lehető leggyorsabban alkalmazkodniuk kell. Kifejtette, hogy a Jedinstvo egy rendkívül fiatal, tehetséges és kiszámíthatatlan együttes.
0: Időjárás.
8: Kedves hallgatóink, folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható.
1: Egy óra múlva is
2: csak a legfrissebbek.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Slágergyár.
4: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia.

Szép napot kell mindenkinek, illetve szavaztok, újra szombaton két itt a 107,1, a 107,9 MHz-en, és az egész világon van létezik internet kapcsolódási lehetőség. Követhető ez a mai műsor, melynek a címe neve Slágergyár, és hivatalos egészen este 8 óráig szokott tartani, most ma kivételesen kicsit korábban fejezzük be, hiszen a Szent István napi rendezvények élő közvetítését a Szabadkai Magyar Rádió is átveszi, tehát körülbelül de a helyi idő szerint este 7 óra körül már nem lesz slágergyár, de akkor is maradjatok velünk, érdemes velünk maradni, hiszen mi azért vagyunk itt, hogy bebújjunk a bőrötök alá, elraboljuk a szíveteket, hogy érezzétek jól magatokat, és úgy érezzétek, hogy de jó, hogy létezik a Szabadkai Magyar Rádió. Jó magam, Kis János, ma vagyok a technikai munkatárs, Váradi Valentin, a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket, és jelentkezés lehet, illetek a lehetősége, ma korábban fejezzem, ami belefér, belefér, ami nem, így jártatok akkor. 0 66 36 36 33 SMS-ben, illetve Viberen vagyok elérhető, csak is kizárólag írásban jelentkezzetek. Ilyen a rendszer, így van beállítva, és időben írjátok meg, amit szeretnétek meghallgatni. Nagy előnyt élveznek a nosztalgia hangvételű zeneszámok, hiszen erről szól a műsor, de semmi sincs kőbe vésve. Nekem mindig az a célom, hogy ti, kedves hallgatók, érezzétek jól magatokat. Na, az első felvétel egy ilyen verőfényes nyári napról szól, mint amilyen a mai volt, meg az elmúlt napokban, hetekben valószínűleg majdnem mindegyik. Sunshine-é, hölgyeim és uraim, elindult a mai slágergyár, oszivisza felvétellel indulunk.

Oszei Tonto, többi nem jut eszembe kapásba, ezek voltak az Oszibis neve együttes tagjai, és higgyétek el nekem, kedves slágegyen hallgatók, nem az előző felvétel miatt, pedig semmi baja nincsen, semmi gond nincsen az a zeneszámmal, nem azért voltak népszerűek a világszerte a diszkóklubokban, hanem a következő zeneszám miatt, mert a sok olyan lemezlovas volt, mint jó magam, aki tulajdonképpen azt a felvétel, ami most következik, először, másodszor, általán néha harmadszor, de utána soha többet nem engedtük végig, se az elejét, se a végét, de kivágtuk, kiválasztottuk belőle azt a részt, amivel beloptuk magunkat a diszkóklub látogatóinak a személy szívébe, bőrük alá bújtunk, rajtuk köröztünk, mi is ott voltunk, hogy jól érezzétek magatokat. Táncolható felvétel részlet következik a Survival című zeneszámból, ezt is Oszibisza követte el.

És így körülbelül a diszkóklubban is körülbelül itt vettük le ezt az elszámot, de ez a részlet, ami volt, ez volt tulajdonképpen a világ siker, nem csak az egész világon, hanem még itt Szabadkán is, az Aquarius lemezklubban és a többi klubban is. Az első zenekérések jóval a műsor kezdet előtt befutottak, most nézem át őket, futom át őket. István és Géza Kishegyes jelentkezett, jól látom, jóval 4 órával a műsor kezdet előtt most startra indultak, ide is futott be az SMS oldalomra, de benne van egy slágergyártó, Manótól szeretik meghallgatni a zeneszámot, üdvözlet mindenkinek, és néha-néha visszajönnek a tavaszi álmok. Ezt szeretné István és Géza meghallgatni.

hiszem, hogy sose fájt a lelkem, hogy az élet csak muzsika szó, hogy a tavasz

hogy a tavasz régen elszáll, szinte elfelejtem, s a szívemben

Kornélia, Szabadkára jelentkezett, az állandó slágerekben hallgató közé tartozik. Ahogy írott, kedves Kornél, üdvözlet mindenkinek, senkinek sem fenékig táj fel az élet, de amikor otthon vagy és teszed-veszed a dolgaidat, amikor a slágergyár szól, akkor valahogy könnyebben, szebben telnek a percek. Kornélia kérésére a privát levél.

Tíznapja elmentél. Tíznapja esik az eső. Zuhannak velem a napok. Esténként nézem a híradót. Remegek, nem történt-e bajod. Annyira felkavartál körülöttem mindent. Olyan vagyok most, mint egy elrontott baba, mely az asztalon csikorogva zörögve lépeget. Már azt hittem, soha nem történik ilyen velem. Hogy túl vagyok mindenem. De most ismét félek. Félek a szavaktól, összerezzenek a telefonoktól. Félek a pusztulástól.

Azt hittem, soha nem érzem már a félelmet. Bátor voltam, hangosan éltem, nyíltan néztem a bámulók szemébe. Nem érdekelt, hogy mutogatnak rám. Most ismét félek. Félek, mert szeretlek.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
1: Reklámot hallottak.
5: Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
5: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 14:30-től és 16:00.
0: Hétvégén 9:30-től és 12:00-től, valamint délután 15:30-től és 17:00-től.
5: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
5: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ma is várja zenei kéréseiket Kis János, Manó.
7: Törpapa vagyok, a Manó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
8: Eszter az állandó hallgatók közé tartozik, bármit csinál, de félfüllel mindig, legalább félfüllel halló távolságban van, hogy hallja, mi történik a műsoron belül. Most egy kérdéssel fordultál hozzám, igen, kedves Eszter, hogy meddig tart ez a mai műsor. Ma egy kivételes műsorról van szó, hiszen nem sokkal 19 óra előtt fogjuk abba hagyni befejezni, mert utána bekapcsolódunk az élő adás közvetítésébe a Szent István napi rendezvényen kapcsolatban, úgyhogy ami belefér, addig belefér, ami belefér. Külön zenekérésed, kedves Eszter, nincs, de bízom benne, hogy tetszeni fog, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy tetszik a bíbor orgona.

Kovács Zita is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a mai műsoron keresztül élettársának, férjének, Rolandnak szeretek kedveskedni, egy dallal, mennek a lényege az, hogy azt üzeni neki, hogy nagyon szereti. A dal címe: Nem tudom az életemet, hol rontottam el.

Raus István is jelentkezett, üdvözlet a stábnak és a hallgatóknak, és a műsornak keresztül párjának, Irmának szeretne nagyon szép napot okozni, egy olyan felvétellel, amiben nagyon bízik, hogy Irmának tetszeni fog. Kedves István, egyetértek veled, ez csak tetszeni lehet. Te vagy a hajnal, Irma, István küldi neked.

0: ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Ír a sok mama szikta az SMS falon.
1: A zenekérés elérhetőségünkre csillag aláírásra futott be, üdvözlete mindenkinek egy olyan zeneszámot felvételt szeretem meghallgatni, és rám bízott kedves csillag a választást, amivel szeretnél kedveskedni a párodnak, aki ugyanezen a hullámhosszon van, ezt a műsort követi, hallgatja, és az együttléteteket milyen zeneszámmal lehetne szebbé, nagyobbá tenni. Hát kedves csillag, az igazság, nagyon sok ilyen felvétel létezik a világon, rám bízott a választások, igyekszem ilyenkor hát kipréselni magamból a maximum. Ezt merem ajánlani. Tulajdonképpen egy ritkán hallható felvétel, de kettesbe szerintem fantasztikusan fog hangzani. A dal címe magyarra refordítva szó szerint azt jelenti, hogy himnusz. Én zárójelbe hozzátenném, ez egy himnusz a szerelemhez.

Visszajelzés egészen pozitívak. Nos, ami egy ilyen felvétel alatt és utána történik, az utána már csak szép emlék és történelem. A Csipet csapat Magyarországról jelentkezett. Szép délutánt kíván a rádió minden dolgozójának és természetesen minden kedves hallgatónak, amit szeret a Csipet csapat meghallgatni, megosztani a többi slágergyár hallgatóval. Régi Presszó ablakában.

0: reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Hírek. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. Négy területen a Deliblati homokpusztán található, Sumartbakban, a Stolovi hegységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint a Bojnik közelében fekvő Gornyi Brestovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. Rendkívüli művelet zajlik a Paksi atomerőműnél a Duna alacsony vízállása miatt. Két egyenként 80 méteres bárkát állítottak a folyóba, majd mintegy 20 centiméterrel süllyesztették őket. A Duna vízszintje kritikus szint közelébe került, a szivattyúnál mínusz 122 centimétert mérnek. Magyar Péter szerint 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centiméterre is csökkenhetett volna a fő Duna vízszintje, ezért volt szükség az azonnali beavatkozásra, melynek célja, hogy megemeljék a vízszintet és biztosítsák az atomerőmű folyamatos működését. A munkát éjjel-nappal végzik több száz ember összehangolt munkájával. A feladatot vízügyi műszaki és biztonsági szakemberek segítik, a honvédség és a légierő is bekapcsolódott. A részletekről a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számoltak be. A daganatsejtek vizsgálatára mesterséges intelligenciát alkalmazó molekuláris tulajdonságokat elemző módszert fejlesztettek ki a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. A rákos tumor sokféle, miatt már a diagnózis pillanatában ott rejtőzködhetnek azok a sejtek is, amelyek később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. Ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést a szakemberek. A mesterséges intelligencia képelemzéssel azonosítja a fontos sejtcsoportokat, amelyeket lézerrel kiemelnek, majd fehérjeelemzéssel feltárják biológiai működésüket. Így pontosabban megérthető, miben különböznek a tumor sejtjei, és mi teszi őket agresszívvá vagy ellenállóvá. Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodóvásár várja. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Terész Székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású kossuthdias énekesnő Rúzsa Magdi lép fel. Sport.
7: A Topolyai TSC ma este idegenben lép pályára a szerb első ligás bajnokság harmadik fordulójában. A kékfehérek 21 órakor csapnak össze az UBI Jedinstvo együttesével. A jelenleg 6. helyet elfoglaló TSC célja egyértelműen a 3 pont megszerzése a tabella alsó felében tartózkodó ellenfellel szemben. Nenad Milliás és a szakmai stáb a fegyelmezett játékot és a maximális koncentrációt jelölte meg a győzelem kulcsaként. A vezetőedző külön felhívta a figyelmet arra, hogy az UBI pálya talaja olyan speciális borítású, amelyhez a TSC játékosai nincsenek hozzászokva, így ehhez a lehető leggyorsabban alkalmazkodniuk kell. Kifejtette, hogy a Jedinstvo egy rendkívül fiatal, tehetséges és kiszámíthatatlan együttes.
0: Időjárás.
7: Kedves hallgatóink, folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható.
3: Aktuális.
4: Érdekes.
3: Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
4: A Régió Rádió hullámain is.
8: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
9: Majd műsorodőnk a második órában járunk. Violes jelentkezett, üdvözlet a Slágergyár kis csapatának és a hallgatóknak. A Bakar együttes felvételével szereti feldobni a szombat délutánját a Slágergyár hallgatóinak. A dal cím, amit Viola választott, Give Me Your Love, ad nekem a szerelmedet.

És nem mindennapi felvétel következik. Annak idején nagy port kevert fel az a zeneszám, mert tulajdonképpen a világsikert Jane Birkin és Serge Gainsborough előadásában ért el. Ez a Jotém Moanen Plus című felvétel. Miért emellem ki, hogy ők adták elő azt a változatot, ami világsikert? Mert mások is próbálkoztak, és annak idején, ha fogadni kellett volna, hát valószínűleg rosszulra teszek, mert ugyanezzel a felvétellel próbálkozott egy időben Brigitte Bardot és Alain Delon. Lényegében nagyon-nagyon hasonlít a kettő, és mégis a befutó Jane Birkin és Serge Gainsborough változata lett. Most ez a felvétel következik, ez olyan szeretkezős zeneszám, így valahogy nevezték annak ide, hogy miért kedvelem, én szeretem az ilyen dalokat. Persze manapság a szatellitadások, miféle csatornák vannak, nem az az igazi, ez az igazi, hogy ez is ugyanarról szól, de a lényeget nem mutatja, nem beszél róla, csak utal rá, és ezért kedvelem. A magyar változatot fogom most lepörgetni, Pál Éva és Keresztes Tibor változatában. Hát, ha van véleményetek, hát írjátok meg!

A következő zeneszám téma is a szerelem, hiszen a zeneszámok túl nagy többsége erről szól, nem tudom hány százalékban, de elég bőven, mit tudom, 60-70 százalékban szerelemről szól. Nelly kérésére következik az a zeneszám, ennek a címe Egyetlen szó. És mi az az egyetlen szó? Egy stadionnyi hang fogja világgá kürtölni, és így hangzik. Szeretlek.

Létezik olyan hallgató, akinek van valakije, és hidegen hagyott egy zeneszám, ami az előbb elhangzott. Most Peter Antal kedvében fogok járni, az ő dalának a témája és a szerelem. Dean Martin az előadója, és így hangzik: That's amore, that's love. Ez a szerelem.

Rozália Kanizsárral jelentkezett, üdvözlet a Slágegye hallgatóinak, elkövetőinek, a stúdióban dolgozóknak, és a Könnyes Levelek című dalt szeretné meghallgatni.

0: szívem melegén. Könnyes levelek őrzik a szívem melegén.
1: A következő zeneszámot Babi Kéréssel fogom lepörgetni. Üdvözlet mindenkinek, aki slágerjegyet hallgat, és azt írott kedves Babi, hogy Gyorgyi felvétele megvan-e nekem véletlenül, melynek a címe Bácska hazahív a szín. Hát, itt mondjak, olyan helyen ülök most, mintha otthon volnák itt, ebben a stúdióban, ilyen munkatársakkal, a felső határa csillagos ér, minden elérhető, ha mi is úgy gondoljuk, hogy ezt érdemes beszerezni. Hát természetesen így van, és egyetértek vele, hogy olyan dal következik, amit mindenkit, aki erről a tájról származik, vagy más tájról és máshol jutott, de a lényegét megérti. Miről van szó? Hazahív a szív. A témája a honvágy.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája? A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás,

Micsoda visszajelzések futottak be a Hazahíva Szím című felvételre, ami ezelőtt elhangzott. Hát, van miért dolgoznom. Fölér egy Bolotto főnyereménnyel. Ilonka is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. Amíg van, kire várnom, ezt a dalt szeretni Ilonka meghallgatni.

Matilda Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, hallgatóknak és a fiának, aki Ausztriában követi a műsort, az internetnek hálás. Azt is jött, kedves Matilda, hogy a Bácska című felvétel nagyon tetszett neked, és egy dallal szereti kedveskedni mindenkinek, elsősorban a fiadnak, mert a dal címe Veled a szívem.

A következő felvételt Antar kérésre fogom lepörgetni, többen is adják el ezt a témát. Ő ezt a James változatát szereti meghallgatni. A dal címe I Rather Go Blind arról szól, hogy inkább járnák csukott szemmel, illetve vakon, mint hogy mással lássalak.

0: ajánló következik.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklata hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában, a 024 552 539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: ír a sok mama szikta az SMS falon.
1: A következő zene számja Szabadkai hallgató kérésére kerül adásba, így hangzik: egy koldus az utcán a kezemhez ért.

Gyulya Csinkmeti felvétel következik Laci kérésére, majd utána Ricky King pöngeti a gitárját, amíg félben nem szakítom, mert jön a híradó. A híradó után visszacsücsenek ide a stúdióba a mikrofon mögé, megjelenek az éterben, és várom a további zenei kéréseket.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 16 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
7: Híradó. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Szerbiában az év végéig nemzeti tanácsi választásokra kerül sor. 25 aktív tűz van az országban. Különleges műveletet hajtanak végre Paksnál. Rúzsa Magdi lép fel Palicson, ma 21 órától jönnek a részletek. Szerbiában az év végéig nemzeti tanácsi választásokra kerül sor. A választásokon való részvétel feltétele a magyar nemzeti közösség külön választói névjegyzékében való szereplés. A Magyar Nemzeti Tanács, mint a Vajdasági Magyar Közösség választott önkormányzati szerve, arra ösztönzi a közösség tagjait, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a választásokon, összhangban az EBSZ szerbiai missziója tájékoztató kampányával. A felvételhez a lakóhely szerinti önkormányzatnál kell kérelmet benyújtani. Érvényes személyigazolvány szükséges, a nyomtatvány kitöltése helyben történik, az ügyintézés pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. A Vajdasági Magyar Közösség ereje az összefogásban és az aktív részvételben rejlik, hangsúlyozza közösségi oldalán az MNT. Továbbra is küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A kormány tájékoztatása szerint jelenleg 25 helyszínen van aktív tűz az országban. Nagy területen, a Deliblati homokpusztán található Sumarakban, a Stolovi egységben, a Bujanovac melletti Breznicában, valamint a Bojnik közelében fekvő Gornyi Brestovácnál minden rendelkezésre álló erőt és eszközt bevetettek. A Stolovi egységben a helyzet továbbra sem változott, a tüzet nem sikerült lokalizálni és teljes mértékben ellenőrzés alá sem vonták. A lángok oltását a nehezen megközelíthető terep, valamint az erős szél is nehezíti, amely az éjszaka folyamán több helyen újra fellobbantotta a lángokat. A helyszínen dolgozó szakemberek szerint különösen nagy veszélyt jelentene, ha a tűz elérni a fenyőerdőket. Rendkívüli művelet zajlik a Paksi atomerőműnél a Duna alacsony vízállása miatt. Két egyenként 80 méteres párkát állítottak a folyóba, majd mintegy 20 cm-rel süllyesztették őket. A beavatkozás célja, hogy megemeljék a vízszintet és biztosítsák az atomerőmű folyamatos működését. A részletekről a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számoltak be a magyar miniszterelnök és a kormány tagjai. Vajtai Viktória összefoglalója.
8: A Duna vízszintje Paksnál a kritikus szint közelébe került. Az atomerőmű beömlő szivattyújánál mínusz 122 cm-t mérnek. Magyar Péter szerint 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-re is csökkenhetett volna a fő Duna vízszintje, ezért volt szükség az azonnali beavatkozásra. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke.
9: Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a fő Dunágon a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centig is süllyedhet a fő Dunágban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson.
8: A két bárka elsüllyesztése mellett fenékküszöböt is kialakítanak. Ehhez összesen mintegy 145 ezer köbméter követ használnak fel. A munkálatok a tervek szerint haladnak, szombaton 5000 tonna kő érkezésével számolnak. A cél, hogy tovább működhessenek a turbinák. A Paksi atomerőmű kiesése Magyar Péter szerint komoly gondot okozna a lakosságnak, a gazdaságnak és a költségvetésnek is. Kádár Pál, dandártábornok és a Védelmi Igazgatóság hivatal főigazgatója.
10: A jó hírem az, hogy egyelőre olyan késlelem nincs, ami a beruházást veszélyeztetné. Nyilvánvalóan egy beruházás elindulásánál a kezdeti képességeknek a kialakítása, főleg egy ilyen szűk határidőben, az kihívásokkal teli.
8: A munkát éjjel-nappal végzik, több száz ember összehangolt munkájával. A feladatot vízügyi, műszaki és biztonsági szakemberek segítik. A honvédség és a légierő is bekapcsolódott. A logisztika komoly kihívás, speciális két és három tengelyes acélplatós járművekre is szükség van. Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki igazgató helyettese.
11: A munkálatok, a beavatkozás a Főmeder, Duna főmedrében történik. Ahogy a felvezető sajtótájékoztató előadásomban elmondtam, tehát két beavatkozási és jól elhatárolható pontunk van. Az egyik, ez egy idéglenes és gyors megoldást várunk tőle a bárkáknak a pozícióba állításával és ezeknek a szabályozott süllyesztésével, illetve ennek a biztonságában, vagy ezeknek a védelme mögött pedig igyekszünk a lehető leggyorsabb ütemben létrehozni azt a kőműből álló süllyesztett fenékküszöböt, ami már egy tartós, biztosabb megoldást tud a Duna vízszint emelésében részünkre segíteni.
8: A helyszínen a munkát folyamatosan ellenőrzik. A sajtó képviselőinek pedig a munkaterületet először a partról, majd hajóról is megmutatják. A beavatkozás célja továbbra is a Duna vízszintjének megfelelő megemelése és a Paksi atomerőmű folyamatos működésének biztosítása.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét ma Szabadkán és Palicson. A tópartra kilátogatókat már 15 órától kézműves kirakodó vásár várta. Az ünnepi szentmisét 17 órától dr. Fábri Kornél, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a Szent Terész Székesegyházban. 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál. 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 21 órától pedig a vajdasági származású Kossuth-díjas énekesnő Rúzsa Magdi lép fel. A pontos idő 16 óra 7 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Hármas ünnepet ült Doroszló és a Szentkút közössége nagy boldogasszony napján. Jönnek a részletek. Hagyományos nagy boldogasszony napi búcsút tartanak Török Topolyán. Ez a helyszín a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelye, amely az 1899-ben épült, és Szűz Mária mennybe menetele tiszteletére szentelt templom köré szerveződik. Paracki László és Csernai Panna riportja.
12: 1854. decemberétől Török Topolyán Mária jelenéseket jegyeztek fel. Ezen jelenéseknek köszönhető, hogy Török Topolya lelkészség lett, s a község búcsújáró helyé vált. A hívő ember azért keresi fel a búcsút, hogy erősítse hitét a szentek közösségében, hálát adjon, vagy segítsen az elhunyt lelkeken egy lelki gyarapodást jelentő zarándoklat keretében. Kakuszi Ferenc, zarándok.
13: Minden évben el szoktam jönni elejébe a feleségemmel, most ahogy így elment, úgyhogy most én csak magam folytatom tovább az utat, ahogy bírom, és hát én nekem ez egy kicsit olyan lelki föltöltődés, hogyha eljövök ide, és akkor meg lehet, hogy bírok ővel is így néha beszélni, vagy mit tudom én, mert ez egy nagyon friss még a, ahogy elment 9-10 hónapja.
12: Az a feladatunk, hogy Istent és a szűzanyát ne hagyjuk itt Töröktopolyán. Vigyük haza a szívünkben, életünkben, magatartásunkban, oda, ahova megyünk, mondta Pál József Csaba temesvári megyés püspök.
14: A mai világban azt látom, hogy nagyon sok embert hajház az élet, a munka, a sok tevékenység, akár a médián keresztül is mindenben ott akarunk lenni, és ez kifárasztja sokszor a családokat, és a legnagyobb baj az, hogy édesapáknak, édesanyáknak nincs idejük a gyermekeik számára, és ezt nem lehet pótolni. Munkát, igazgatót, mindent lehet pótolni, de édesapát, édesanyát nem. És Mária, ami anyánként van itt közöttünk, velünk, és azt akar, hogy megtanuljuk tőle, hogy embertársainkra úgy viseljünk gondot, ahogy ő is az ő igénye által, Isten segítségével az egész emberiségnek adta Jézust, aki békét tud hozni.
12: A nagy meleg ellenére erre az alkalomra Vajdaság minden részéről érkeztek zarándokok a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére. Mirko Stefkovics, Nagybecskereki megyés püspök.
15: Örömmel jövünk ide, és ahogyan a vendég püspök atya már előre mondta, hogy mi jövünk megbékülni saját magunkkal, Jóistennel, az embertársa és a közösséggel. És mindig úgy gondolom, hogy boldogok vagyunk, amikor ez nekünk sikerül. Remélem, hogy ez a búcsúi alkalom hozzásegít sok hívőnek, akik eljöttek, nekünk papoknak is, hogy ezt a megbékülést tapasztaljunk.
12: A rendezvény ünnepi szentmisével és gyertyás körmenettel zárult. A hordozható Mária szobrot a zarándokok bekísérték a templomba, majd lelkileg feltöltődve és Pál József Csaba temesvári megyés püspök áldásával hazaindultak. A kegyhelyen Nagy Boldogasszony napján, augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmisét mutattak be.
7: Hármas ünnepet ül Doroszló és a Szentkút közössége Nagy Boldogasszony napján. A katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepén Mária mennybe menetelére emlékeztek, miközben két nappal korábban hazatért a doroszlói kegyszobor, a magyarok nagyasszonya. Az ünnepi szentmise végén egy új feszületet is megáldottak, amely a Szentkút első kápolnájának állít emléket. Lennert Tíma és Balogh Sára riportja.
16: A teljes odaadás és az Istenbe vetett bizalom állt Horváth Ákos prédikációjának középpontjában. A doroszlói Szentkútra zarándokló hívekhez szólva arról beszélt, Mária nem csupán a betlehemi jászol örömét, a kánai mennyegző ünnepét kapta Istentől, hanem az Egyiptomba menekülés és a Golgota fájdalmát is vállalta. Mária példája arra tanít, hogy mi se féljünk mindent Istennek adni, és életünket teljesen az ő szolgálatába állítani.
17: A Szentkút közösségének ezek a kicsi és kicsit nagyobb ünnepek mindig nagy jelentőségűek, hiszen látszik a megmaradásunk, látszik a tenni akarásunk, látszik a tetrekészségünk, és hát olyan jó érzés volt bejönni a csuriktele kegytemplomba, és úgy elmondani ezt az ünnepi nagymisét, hogy tényleg tele volt a templom, nem csak doroszlóiak jöttek el erre az ünnepre, hanem vidékiek is, zarándokok is érkeztek, sőt egészen Horvátországból érkezett egy gyalogos zarándokunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy talán mikor egy kicsit így meglaposodik a hitünk, meglaposodik a bizalmunk, akkor látni ilyen közösségeket, ilyen nagy megmozdulásokat, talán egy kicsit fölélénkíti a hitünket is.
16: A doroszlói Diósi János és családja újította fel a feszületet, amely a Szentkút első 1796-ban épült kápolnájának állít emléket.
18: Előbb is a doroszlóiak előbb képeket, bármit adtak, ajándékoztak a Szentkútnak. Hát mi úgy gondoltunk, akkor ezt a keresztet, ami fából volt, az tönkrement, és ezt felújítottuk most vasmunkás voltam annak idején.
16: Raj Rozália Szabadkán él, de rendszeresen hazalátogat Doroszlóra. Vallja, hogy lélekben doroszlói maradt, Szentkút pedig különös jelentőséggel bír számára. Örömmel fogadta, hogy a magyarok nagyasszonya kegyszobor felújításon esett át, és most már teljes pompájában megújulva állhat ismét a helyén.
19: A Szentkút az még különös jelentőségű számomra. A Szentkúttól a hetedik házban laktak apai nagyszüleim. Én még kicsi gyerekkorom óta folyamatosan úgy emlékszem erre a helyre, hogy készülni kell az ünnepre. És most, hogy a Mária szobrunk ilyen csodálatos felújítás után itt most teljes pompában áll, ez most egy csodálatos, nagyon szép esemény.
16: A megújult kegyszobor hazatérése, az új feszület megáldása és a Szentkútra érkező zarándokok sokasága egyaránt azt mutatja, a doroszlói kegyhely múltja ma is élő része a közösség jelenének.
7: Sport. 40. alkalommal szervezték meg a súlyemelő nemzetközi Szabadka kupát. A barátságos verseny célja, hogy felkészítse a környező országok és testvérklubok versenyzőit a nagy nemzeti és nemzetközi megmérettetésekre. Az esemény színvonalát jól bizonyítja, hogy idén az Európai Súlyemelő Szövetség hivatalos versenynaptárában is helyet kapott. Halász Zoltán tudósítása.
20: A kupán 80 versenyző indult férfi és női kategóriákban több korosztályban. A Sinclair pontozásnak köszönhetően minden versenyző teljesítményét saját testsúlya alapján értékelik. Boros Viktória a női mezőnyben a harmadik helyen végzett.
21: Nekem ez a verseny egy felkészülés a világverseny előtt, be volt tervezve ez a verseny. Jó ütemben készültem, viszont verseny előtt két héttel egy sérülés miatt nem tudtam edzeni, úgyhogy most egy visszafogott eredményt tudtam elérni, 75 kilót szakítottam és 95 kilót löktem.
20: Bencsik Masa Balázs szerint ez a kupa tökéletes lehetőséget biztosít a nagy versenyek előtti felkészülésre. A fiatal sportoló már 6 éve űzi a sportágat, és tavaly 20 évesen részt vett az U23-as Európa-bajnokságon is, ami első nemzetközi szereplése volt.
22: Amikor beiratkoztam a középiskolába, akkor kezdtem el a súlyemelést is. Akkor ajánlotta a tornatanárom, hogy próbáljam meg a sportot, és akkor hát azóta itt maradtam ebben a sportágban. Nagyon megtetszett. Legbüszkébb például az eredményeim közül arra vagyok, amikor voltam a Litvániában a Baltik Államok kupáján, hogy sikerült harmadik helyet elérnem, valamint nem sikerült jó helyezést elérnem tavaly az Európa-bajnokságon, de nagyon örültem, hogy kimehettem az U23-as Európa-bajnokságra tavaly.
20: Márkus Erzsébet, olimpiai ezüstérmes súlyemelő, a haladás VSL szakosztály vezetője szerint az elmúlt években jelentősen megnőtt az érdeklődés a sportág iránt.
23: Én úgy gondolom, hogy ez a közép-európai súlyemelés is felfelé virágzik, illetve mi is bármikor, tehát otthon is, ha rendezünk versenyt, nagyon szívesen, hatalmas nagy versenyeink vannak, országos bajnokságok mindenféle korosztályban. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok fiatalt meg tudunk szólítani, akiknek egy felmenő rendszer tudunk biztosítani egy olimpiai sportágban.
20: A Spartacus súlyemelő klub minden évben meghívja a környező országok klubjait, illetve a testvérklubokat, hogy a nemzetközi Szabadka kupán közösen készülhessenek fel a nagy tornákra. Rozsnyik Ervin, a szabadkai Spartacus súlyemelő klub vezetőedzője.
24: Ez a 40. nemzetközi Szabadka kupa. A fő célja a környező országokban lévő kluboknak, akik úgymond testvérklubjaink, hogy összejöjjünk és egy közös versenyt szervezzünk, illetve most ennek a 40. Szabadka kupának külön jelentősége is van, hiszen most bekerültünk az Európai Súlyemelő Szövetség hivatalos naptárában, ami azt jelenti, hogy ez az egyik legfőbb kiemelt verseny Európában az ilyen barátságos versenyek közül. Ebből mindössze 7 darab van Európában, úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés.
20: A szakember hozzátette, hogy a verseny az elmúlt években folyamatosan emelkedő színvonalának köszönhetően érdemelte ki ezt a kiemelt státuszt, és kerülhetett be az Európai Súlyemelő Szövetség hivatalos versenynaptárába.
7: A pontos idő 16 óra 17 perc, iradót hallottak.
25: Időjárás.
7: Kedves hallgatóink, Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van. Folytatódik a meleg idő, a csúcshőmérséklet holnap 35 fok körül alakul. Esőre nem számíthatunk akkor sem. Búcsúzik önöktől az eddigi hírszerkesztő Agárdi Gábor. Holnap már kolléganőm Orosz Ildikó érkezik. A legfrissebb információkkal maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
26: Slágergyár, slágergyár, slágergyár.
0: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágerdjár. Mert kell egy kis nosztalgia.
1: Majd műsorodik harmadik órába léptünk. Irma SMS oldalunkra jelentkezett. Üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, a technikusnak, a műsorvezetőnek és a hallgatóknak. Ezek kül párjának, Istvánnak, barátnőnek, Katicának, Marikának és Ellának is kellemes délutánt kívánni zeneszámmal. Most kedves Irma, sajnos az a zeneszám már elhangzott, de adok helyette valami más, mert tulajdonképpen ami elmúlt, az nem jön vissza más, de tudunk helyette adni, kínálni mást.

eszedbe jut, miért érdemes élni? S mit kell még az élettől remélni? Új szerep.

Az elnök kérés Ibolya aláírással futott be. Üdvözletem mindenkinek, is azt adat szeretném meghallgatni, amit a BZN nevű együttes ad elő. Mit jelent ez a BZN rövidítés? Nem tudom, de amit csinálnak, azt jól csinálják, ezért szerepelnek néha-néha a műsoromban, mert ti is kéritek a dalokat. Itt van például ez is az elnök kérés Ibolyától. If I had only a chance, ha csak volna lehetőségem.

A Jackpot nevű együttes felvétele következik, és a zenék kérése között szerepel. A kislemez valahol, illetve pontosan a 70-es évek közepe táján jelent meg. Borítóan ír, és 1976. A dal cím, amit szeretnétek meghallgatni, Sing My Love Song, énekeld el nekem a szerelem dalát.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusíty utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Reklám következik.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
4: Ajánló következik.
8: 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató
8: a Szabad koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.

József Horgosról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és azt a felvételt szeretném meghallgatni, mert Michel Sardou fog előadni. Azt hiszem, a dal témája a szerelem. Mi más már ne?

Szabadka zenész név szerint Kis Iván következik. Ismert témák a zeneszámokat dolgoz át a saját stílusában, ime egy a sok közül, a Rolling Stones.

Aranka is jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak. Kedvenc műsora hallgatása közben Paradicsomot vész. Hú, Aranka, ezt milyen szépen írtad. Egy zeneszámot szeretném meghallgatni, ami szerinted elnyeri a tetszésedet. Rám bíztad a választást, hűhaj. Hát ki tudja, lehet, hogy egy felvétellel tudok kedveskedni Arankának, amit talán lehet, hogy még nem is ismersz eddig. Georgia az előadója, Hazatalál a szív.

0: Ajánló következik.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Ezen a délutánon
4: a Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
5: A következő zeneszámot egy állandó hallgató kérésére Korda György fogja előadni. A dal címe Van még remény.

A pontos idejelzés előtt még két dolgot tudunk meghallgatni. Először Szilviának járok a kedvében, aki az Általak vagyok című zeneszámot szeretném meghallgatni, mert ennek a zenének ez a lényeg, ez az ő írás, én csak olvasom, hogy a szeretett ember jelenléte által válik teljes és értékessé az élet, még akkor is ez néha egy-két sebezhetőséggel is jár. Utána pedig Francis Goya pötyögteti a gitárját, amíg félben nem szakítom, mert a pontos idejelzés után ismét az enyém az éter.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor...
3: Ma hozzák a 7 napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
7: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.

0: Egy nagy hangban múltból, név szerint Domenico Modugno felvétele következik a Slavica kérésére.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: felice di stare qua giù con te.
1: Lenke Csontavér jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, már elég régóta válsz arra, kedves Lenke, hogy teljesítsem a zene kérésedet, hát feladtad a leckét, meg kellett találnom előkotorni, melyik polcon, illetve hol porosodik Kovács Erzsi felvétel, amit Lenke szerette meghallgatni, de hát megtaláltam, és talán ez az egészben a jó hír, még műsor időben megtaláltam Lenke zene kérését, aminek a címe Én rossz vonatra szálltam.

Marika Csantavérről jelentkezett, szép napot mindenkinek, és a Régi Presszó ablakánál című dallal szeretné feldobni a szombat délutánját a slágergyár hallgatóinak.

Matilda Csantavérő jelentkezett, és a Hulla Soklevél című felvételt szereti meghallgatni, annak van még egy címe, ez így hangzik, Moszkvai esték.

A zenekérés Viber oldalunkra valahol Németországból futott be, Valentin aláírása. Szép napot mindenkinek, a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak. Fürthben, Németországban a grillező társaságnak szeretne kedveskedni Charlie felvétellel, jég dupla viszkivel.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
7: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

Sziszi, a Csipet csapat többi tagjának szeretne kedveskedni egy dallal, a barátnőinek tulajdonképpen. A dal egy találkozásról szól.

Piroska Horgosa jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, egy zeneszámtól várja, kicsit jobb legyen a kedve, talán ez a zeneszám az egyedül a tóparton.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
3: Most Kis János Manó pörgeti a retro slágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
2: Ez itt a Manó Show.
4: Ibolya aláírása futott be a zenekér, és kellemes hétvégét kíván mindenkinek, és valamit Ricky Kingtől kérsz, kedves Iba. Tulajdonképpen Ricky Kinget annak idején úgy ismerte meg, hogy főleg ilyen instrumentális dalokat pötyögtett, hogy később megjelent egy-két zeneszámai szöveggel volt, tehát abból a korból választak egyet, amikor jó magam is megismertem Ricky Kinget, és instrumentálokat játszott. Ime egy a számtalan sok közül, ha jól emlékszem, tizenvalahány nagy lemezen van tőle, a Tumbalalaika felvétel az egyiken található.

A Shocking Blue nevű együttes egyik felvétele következik. Aláírás nincs, csak zenei kérés van benne. A frontember, illetve az énekesnő Vörös Mariska és a Never Marry a Railroad Man, sose menj férhez, egy vasutashoz daluk már el is indult.

Virág nevű hallgató úrnak fogok a kedvében járni, kedveli Demjén Ferenc hangját. Egy olyan dal következik most, ahol Demjén Ferenc a férfi hang, Marcelina a női hang, repüljünk át az életen.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáras sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 18 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.

Lássuk ezen a szának műsoridőnknek ebben az órában egy olyan felvételt választottam, aminek az életkorát több X-ben lehet mérni, és egy X 10 évet jelent, de azt hiszem, hogy ilyen műsorban nagyon is aktuális a zenének a témája, a címe Welcome to my world. Isten hozott az én világomban.

Kedves hallgatók, hamar a búcsúnál tartunk. Ez a mai műsor valamivel rövidebb lesz, hogy körülbelül 10-15 perccel 7 óra előtt, este 7 óra előtt átadom a stúdiót, a mikrofont a fiúknak, mert ők várják, hogy bekapcsolódhassanak a Szent István napi rendezvény élő közvetítésébe, ami Palicson van, lesz megrendezve, sőt már el is indult ott valami. Úgyhogy azért választottam egy olyan felvételt, ami hát valami úton módon kapcsolható ehhez a Szent István napi rendezvényhez. Ha valaki kíváncsi rá az előadóra, az interneten is megtalálhatja. Georgie GM, ezt kell keresni, és egy kopott cipő, és ez a magyarságról szól.

A következő felvétellel a slágergyarmai hallgatóinak szeretnék kedvesken innen a stúdióból. A dal címe franciaulban megadva, de utána néztem, mit jelent az, hogy n'oublie jamais. Magyarul olyasmit jelent, hogy ne feledkezz, illetve ne feledkezzetek meg rólam.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Ő az, aki így köszön. Szia, szia, srácok!

Következik egy olyan felvétel, amit először, hát talán még elemista koromban először olasz nyelven hallottam Adriano Celentano előadásában. Fogalmam sem volt, hogy mit jelent az, hogy nata per me, de úgy dúdoltuk gyerekek, azt hittük, hogy tudunk olaszul, pedig még a címet se értettük. Később megtanultam, megtudtam, mit jelent az, hogy nata per me. Nekem születtél, és magyarul is megvan.

Egy olyan felvétel következik, amit tulajdonképpen olyan szívhez szól, főleg azokat, akik esetleg valami úton módon szíven talál. A legszebb nyár, kinek mikor volt a legszebb nyár, mikor lesz a legszebb nyár, azt talán még a föntiek sem tudják, de most az a felvétel következik, melynek ez a címe, és Atlantik az előadója.

Ibolya aláírása futott be a zenekér, és üdvözlet mindenkinek. Homonyik Sándor felvitelét szeretné meghallgatni, melynek a címe: Miért játszott az élet?

Egyik unikus felvétel következik az Eagles együttes adásában, talán kitaláljátok, ez a Hotel California. Érdekesség fűződik ehhez a felvételhez. Annak idején az együttes úgy gondolta, hogy most már eleget muzsikáltak, abba hagyták a zenélést, 14 év után összeálltak, és a Hotel California-t hibátlanul eljátszották egy koncerten, és arra az újságíró kérésre, hogy ha már egyszer felbomlottak, miért álltak újra össze, azt mondja, nem bomlottak föl, 14 évet pihentek.

Kedves hallgatóink, elérkezett az a pillanat, amikor én kivonulok az éterből. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni korásti kapcsolódásnak, de ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, hiszen zenei válogatás következik ezen a hullámhosszon, az addig a pillanatig, amíg el nem indul az élő közvetítés Palicsról, a Szent István napi rendezvénysorozatot közvetíti a Szabadkai Magyar Rádió, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Váradi Valentin a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, ő még marad itt, tehát még egyszer jó vételt, jó szórakozást, slágegyár ezen a hullámhosszon, egy hét múlva esedékes a szokott időben, korábban is találkozhatunk már holnap, itt leszek 11 órától a vasárnapi kívánság műsor vezetőjeként. Szevasztok!

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: 19 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

Sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc. Filléres emlékeim, oly drágák nekem,

Csak porfogó, és ott heveg az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem

Mennyit él az életem. Nem ketyeg az óra sem, törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Köszöntöm ismételten a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, a műszaki munkatárs pedig Váradi Valentin. Azért mondtam, hogy ismételten, mert a délelőtt folyamán itt voltam már a hallgatókkal, a hétvégi Mozaik műsorvezetőjeként, és ahogyan említettem, ma rendhagyó módon a Slágergyár este 7 óráig tartott, hiszen 7:30-tól kapcsolunk élőben Palicsra, a Vajdasági Magyar Szövetség Szent István napi központi rendezvényi. Az előbbiekben hallottunk egy dalt, egy olyan dal, amelyet nem egyszerűen meghallgatunk, hanem valahogy magunkra ismerünk benne. A nagy utazás az életről, a változásról, a kapcsolatokról és az újrakezdésről mesél. Presser Gábor egyik legismertebb dala 1993-ban jelent meg, zenéjét Dés László, szövegét Bereményi Géza írta. Egy dal, amelyben az élet egy nagy utazás, ezt hallottuk az előbbiekben. És ahogyan említettem, azért vagyok most itt, hogy önök felkonferáljam az élő közvetítést. Előtte azonban néhány információt még megosztanék a hallgatókkal. Élni fog a nemzet, amely összetart, ezzel a címmel tartja tehát a VMS a központi Szent István napi rendezvényét ma. A tópartra a látogatókat már 15 órától várják, kézműves kirakodó vásárral egészen pontosan. Este 7:30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás a Bagolyvárnál, majd dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt egyébként a Szabadkai Magyar Rádió mellett élőben közvetíti a Pannon Televízió is. 21 órától pedig a vajdasági származású kossuth-díjas énekesnő Rúzsa Magdi lép fel, és gondoskodik arról, hogy az ünneplő közönség jól szórakozzon az este folyamán. Azt azonban még elmondanám, hogy a palicsi ünnepséget megelőzően Szabadkán szentmisét tartottak államalapító Szent István királyunk tiszteletére. Vajdaság több településéről is érkeztek hívek, hogy részt vegyenek a Szent Teréz Székesegyházban megtartott ünnepi szentmisén, ahol 17 órakor szólaltak meg a harangok. A misét a Magyarországról érkező dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálta, a templom pedig zsúfolásig megtelt hívőkkel. A megszentelésre váró kenyeret és koronát fiatal néptáncosok és cserkészek vitték az oltárhoz. Szent István, a keresztény magyar állam megalapítója, uralkodása alatt épült ki az állami és egyházi intézményrendszer. A magyarok ezért minden évben szerte a világon megünneplik az államalapítást, ami ugye egyébként augusztus 20-a, de itt a Vajdaságban mindig ezt a dátumot megelőző hétvégén, pontosabban az előző hétvége szombati napján tartják, és már évek óta Palics ad helyszínt a központi ünnepségnek. Nem lesz ez másként tehát idén sem. 7:30-kor kezdődik, ahogyan említettem, az ökumenikus kenyéráldás, majd pedig beszéd, ünnepi beszéd dr. Pásztor Bálintól, a VMS elnökétől. Ezzel folytatjuk tehát 7:30-kor a műsort, addig is zenélünk, következik most a Neoton Família.

Kicsivel járunk este 7:30 előtt, hamarosan kapcsolunk élőben Palicsra, ugyanis ma tartja a Vajdasági Magyar Szövetség a Központi Szent István napi rendezvényét, nem csak Palicson, hanem Szabadkán is, mert hogy az ünnepséget megelőzően 17 órától Dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálta a Szent Teréz Székesegyházban az ünnepi szentmisét. 18 órától egyébként a szabadkai fúvószenekar is fellépett Palicson a Bagolyvárnál. Este 7:30-tól pedig kezdődik az ünnepség ökumenikus kenyéráldással, majd Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. A Szabadkai Magyar Rádióban élőben követhetik figyelemmel mindezt, illetve a Pannon Televízió is élőben közveti az említetteket. Ezt követően 21 órától a vajdasági származású Kossuth-díjas énekesnő Rúzsa Magdi lép fel. Hogyha még nincsenek a helyszínen, akkor mindenféleképpen igyekezzenek, mert egy felejthetetlen estének lehetnek részesei. Tartsanak velünk a folytatásban is, hamarosan kapcsolunk a helyszínre, Palicsra.

Tisztelt hallgatóink, még egyszer felhívom a figyelmet, ne állítsanak az állomáskeresőn, ugyanis hamarosan, néhány pillanaton belül kezdetét veszi az ökumenikus kenyéráldás Palicson a Bagolyvárnál felállított nagy színpadon. Majd dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke mond ünnepi beszédet. Mindezt itt a Szabadkai Magyar Rádióban élőben követhetik figyelemmel. Tartsanak velünk a folytatásban!

Jó estét kívánok minden kedves jelenlévőnek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Palicsitó partján, és köszöntöm azokat is, akik a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió révén kapcsolódnak be ünneplésünkbe. Nagy öröm számunkra, hogy együtt ünnepelhetünk a Vajdasági Magyar Szövetség hagyományos, az idén jubiláló, immár 30. alkalommal megszervezett Szent István napi ünnepségén. Kedves ünneplő közönség, idén is eljött az idő, hogy megálljunk egy pillanatra, és együtt ünnepeljük az államalapítást, nemzeti összetartozásunkat és a mindennapi kenyerünket. Az ünnepi készülődés hangulatát a Szabadkai Fúvós Zenekar lélekelmelő dallamai alapozták meg. Köszönjük tehát az együttes tagjainak, hogy ilyen szép zenei programmal köszöntötték az ünnepet. Rövidesen pedig elérkezik az ünnep legszebb pillanata, az új kenyér megáldása és megszentelése. Ezt követően pedig dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke osztja meg velünk ünnepi gondolatait. Most tisztelettel kérem a Római Katolikus Egyház képviseletében dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspököt és Verebélyi Árpád címzetes prépostot, Harangozó László református püspököt, az Evangélikus Egyház nevében pedig Dolinszky Áron lelkészt, hogy fáradjanak fel a színpadra és ökumenikus szertartás keretében áldják meg az új kenyeret.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a Palicsitó partján, hogy együtt adjunk hálát az új kenyérért. És talán az elmúlt időszak mutatta meg azt, hogy mennyire nem egyértelmű, hogy van vízünk, hogy van esőnk, hogy van terményünk, van mit learatni. És hogy mennyire rászorulunk Isten irgalmára. És hogy az Ószövetséget fellapozzuk egy picit, akkor azt látjuk, hogy

0: proféta szavára 3 évre elállt az eső, majd aztán újra szólt, és újra esett az eső, és minden összefüggött azzal, hogy hogy vagyunk a jó Istennel. Ha mai napon, amikor az új kenyérre nézünk, és megáldjuk, akkor gondoljuk át az egész életünket, hogy milyen a kapcsolatunk a Teremtővel, akitől kapjuk a kenyeret, től kapjuk az esőt, től kapjuk a földet, ahol élhetünk. Adjunk hálát érte, és talán egy pici fogadalmat tegyünk a szívünkben, hogy gondoskodunk a ránk bízott környezetről, hogy még a következő generációknak is jusson bőséges új kenyér. Most megáldom az új kenyeret. Könyörögjünk. Dicsőj téged, Atyánk Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az 5 kenyeret, és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fővédőszentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljünk, aki hétről hétre megtöröd, és szétosztott közöttünk az eukarisztia égi kenyerét, áld meg ezt a kenyeret, mindennapi életünk táplálékát, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, Szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Ami segedelmünk jön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Engedjétek meg, hogy felolvassam Istenek igéjét a János evangéliumából. János evangélium a 6. fejezetének a 48-tól az 51-ig terjedő verséből. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életért, az az én testem. Kenyérért hálát adni. Modern korunkban ugye vannak, akik vitatkoznak, azt mondják, egyáltalán kell-e kenyeret ennünk, milyen kenyeret együnk. De ugye a kenyér egy szimbolikát hordoz, mi üzenetet hordoz magában. Önmagában az összetevője olyan kevés, liszt, élesztő, vagy kovász, víz, só, de mégis milyen fontos része az életünknek. Áldott emlékű püspökünk Ravasz László mondta annak idején, hogy benne vannak a világ elemek. Benne van a föld, amelyből kihajtott a gabona. A levegő, a szél, mely simogatta, az eső, mely áztatta, a tűz, amely kisütötte. És benne van a küzdelem, a harc, a földműves küzdelme, hogy megkeres, hogy megtermelje, a munkásnak a mindennapi betevő falatot megkeresni, kenyeret adni, a családnak jövőt teremteni. És benne van a lelki üzenet, hiszen amikor megbünteti Isten az embert, azt mondja, hogy orcád verejtékével egyed a kenyeret. De benne van a bűnbocsánat, hisz Jézus felemeli, megtöri a kenyeret, és azt mondja, hogy ez az én testem, amely ti értetek, megtöretett. És ahogy van testi, fizikai kenyér, van lelki kenyér is, mert az ember nem csak test, hanem lélek. És Jézus azt mondja, hogy igen, kenyeret ennetek kell, de a lelki kenyeret is ennetek kell. Gondoskodni a lelkiekről, mert nem csak itt a földön élünk, hanem van egy utána való élet. És aki eszi az én testemet, mondja Jézus, aki hisz bennem, annak örök élete van. Most hálát adunk a kenyérért, hogy Isten gondoskodott rólunk, és hisszük, hogy gondoskodni fog, bármilyen küzdelmek jönnek az életbe, és hálát adunk a lelki kenyérért, és egyben hálát adunk áldott emlékű Szent Királyunkért, Istvánért, aki a keresztény hitet lefektette nekünk. Így adjunk hálát, és áldjuk őt. Fogadjuk az áldást. A mindenjóknak adója, a kegyelemnek és szeretetnek Istene áldjon, és őrizzen meg titeket. Áldjon meg testetekben, lelketekben, ti magatokban, családotokban. Áldjon meg a földön háladása, hittel, bizalommal, és egykor a mennyekben üdvösséggel az ő Szent Fia által, Jézus Krisztus által. Amen.
1: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A 104. Zsoltár szavait így olvasom. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, bűnbánattal vallom, mennyei Atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik szánpanaszra, pedig tele van a világ és egész életem atyai jóságod jeleivel. Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat az Úr Jézus Krisztusért, akinek tanítása szerint egy közösségként, egy szívvel így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Istenünk, örökkévaló Atyánk, Fiad Jézus Krisztus nevében kérünk, áld meg és szenteld meg ezt a kenyeret, hogy mindazok, akik ebből esznek, testüknek erőt, lelküknek üdvösséget nyerjenek belőle, és szent lelked mindig velük legyen, mostantól mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.

A kenyérszentelés felemelő pillanatai után most tisztelettel felkérem a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, dr. Pásztor Bálintot, hogy tartsa meg ünnepi beszédét.

Tisztelt ünneplő közösség! 30 év emberi léptékkel egy teljes nemzedék. 30 éve, 1996. augusztus 20-án szervezte meg a Vajdasági Magyar Szövetség az első palicsi Szent István napi ünnepséget. A Mille centenárium évében. Aki 1996-ban 6 évesen állt itt, ma 36 éves. Mi változott azóta? Felsorolni is nehéz lenne annyi minden. Mi állandó? 30 éve a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen magyar parlamenti párt Szerbiában. Köszönjük a Vajdasági Magyar Közösség tagjainak a bizalmat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1996 óta ez lett a Vajdasági Magyarság központi Szent István napi rendezvénye. Régóta hagyomány az is, hogy az ünnepséget az augusztus 20-át megelőző szombaton tartjuk. Ma is mindent úgy szerveztünk, mint az elmúlt évtizedekben mindig. Az idén úgy alakult, hogy éppen Nagy Boldogasszony napján, Szűz Mária mennybevételének ünnepén, azon a napon, amelyen első királyunk Magyarországot Mária oltalmába ajánlotta, pontosan 988 évvel ezelőtt halálának napján. Az első ünnepséget 1996-ban bizonytalan történelmi és politikai környezetben rendezte meg a Vajdasági Magyar Szövetség. Szűkebbek voltak a közösség lehetőségei. Diktatúra, létbizonytalanság, üldözöttség. És még várt ránk a bombázás 3 évvel később, amit nem is sejthettünk. A közösségnek jóval kevesebb saját intézménye működött akkoriban. Az akkori szervezők 30 esztendőre előre nem láthattak, de azóta is mindent túlélt a vajdasági magyar közösség. Tisztelt ünneplő közösség! Az idei ünnepségre elkészült a felújított, tegnap leleplezett, régi pompájában tündöklő emlékkút, egy hónap hiány 114 évvel az átadás után ott a női fürdőtől egy kicsit följebb a sétányon. A vigadó, a víztorony és az emlékút után a hátam mögött található Bagolyvár lesz a következő. Tisztelt ünneplő közösség! A mostani ünnepi nap méltó módon illeszkedik a korábbiak sorába. Rúzsa Magdi másfél évvel ezelőtt vállalta, hogy ma este velünk lesz, köztünk lesz. Rúzsa Magdolna a leghíresebb, legsikeresebb vajdasági magyar. Az eredményeit kizárólag önerőből, a tehetségének, kitartásának, szorgalmának köszönheti, miközben azt sem felejtette el, honnan indult, hol vannak a gyökerei. Aki őt támadja, semmit nem tud az álmok megvalósításának rögös útjáról és a tartásról. Büszkék vagyunk rád, Magdi! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt évtizedek során néha önkörben, néha vendéggel ünnepeltünk. Legutóbb 2022-ben ünnepeltünk politikusi vendég nélkül. Az idén sem hívtunk senkit. Elsősorban egymásra kell számítanunk. Ez az ünnepség nemzedéki felelősség. Az elődök elindították, nekünk meg kell őriznünk, tovább kell építenünk, majd át kell adnunk az utánunk következőknek. De nem csak Palicson ünnepeljük első szent királyunkat, az államalapítást és a magyarság évszázadokat átívelő tönkretehetetlenségét. Az idén
29 településen Vajdaságban, a palicsi központi ünnepségen kívül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szent István több mint 1000 évvel ezelőtt működőképes államot teremtett. Uralkodásának csaknem 42 esztendeje alatt rendet rakott, felelősséget vállalt, irányt jelölt ki, a keresztény Európához kapcsolta a magyarságot. Megőrizte az ország önálló cselekvőképességét, nem hódolt be senkinek, de partnerségeket épített. A megmaradás feltételei akkor is, most is hit, intézmények, rend, következetes munka. Az államalapítás hosszú és tudatos építkezés volt. A királyi vármegyerendszer alapjainak létrehozása, a magyar egyház szervezet kiépítése, törvényalkotás, szövetségek megkötése, Magyarország helyének biztosítása Európa rendjében. Szent István megvalósította a kereszténység és az európai gondolatiság összefűzését az önálló magyar állammal. Országot akart hátrahagyni, amely nélküle is működik. Ez ma is politikai, vezetői és közösségi követelmény. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A trianoni békediktátum óta több mint 106 esztendő telt el. A vajdasági magyarság élete ez alatt többször gyökeresen átalakult. De megőriztük anyanyelvünket, hitünket, kultúránkat, közösségi emlékezetünket. Amit közösségként létrehoztunk és működtetünk, oktatási intézmények, művelődési szervezetek, új közösségi intézmények, önálló politikai érdekképviselet, autonómia a Magyar Nemzeti Tanács képében. Az elmúlt tanévben 72 oktatási intézményben mintegy 1300 magyar gyermek kezdte meg az első osztályt. Magyar középiskolai oktatás 34 intézményben állt a fiatalok rendelkezésére. Ösztöndíjrendszer tartunk fenn, közel 1100 ösztöndíj az alap, mester és doktori képzésben, 4 hivatásra külön ösztöndíj is, az Európa Kollégium 380 hallgatóval, teljes kapacitással működik, és a diplomahonosításra is változatlanul nagy az igény. Kulturális intézményrendszerünk gerincét 44 kiemelt jelentőségű kulturális intézmény és megszámlálhatatlan helyi művelődési egyesület alkotja. Ki gondolta volna, tisztelt ünneplő közösség, több mint 100 évvel ezelőtt, hogy a vajdasági magyarság a 21. században is magyar óvodákkal és iskolákkal, saját kulturális intézményekkel, nemzeti tanáccsal, politikai képviselettel, méltóságteljes ünnepekkel lesz életerős közösség. Miért sikerülhetett mégis mindez? Az összefogás és a szívós kitartás miatt. Márton Áron püspök úr 1939-ben a következőképpen fogalmazott, idézem: a saját sorsunkat magunk kovácsoljuk. Az élettől csak annyi kegyre számíthatunk, amennyit tőle makacs kitartással, megbonthatatlan összefogással, céltudatos és szívós munkával kikényszerítünk. Itt az idézet vége. Az önsajnálat, vádaskodás, vagdalózás pillanatnyi igazolást adhat, de jövőt nem épít. Közösségi haszon nincs belőle. A közösség jövőjét csakis összefogással, békejobb nyújtással és álhatatos munkával lehet biztosítani. Az összefogás pedig a hétköznapokban vizsgázik.
amikor fenn kell tartani egy intézményt, amikor ki kell állni egy megszerzett jog mellett, amikor fejlesztést kell vinni egy kis településre, amikor egy fiatal vagy egy család megérti, hogy mindenkire szükség van, és itthon is lehet jövőt tervezni, vagy pedig érdemes hazajönni Vajdaságba. Van mire építenünk, tisztelt hölgyeim és uraim. Az első gazdaságfejlesztési programunkban több mint 16 ezer projekt valósult meg, 189 magyarok által is lakott településen. Mintegy 70 ezer vajdasági magyarral több maradt itthon, mint maradt volna a prosperitáti lehetőségrendszere nélkül. A pályázatok által több mint 1300 család jutott új otthonhoz, közel 700 új vállalkozás indult, és mintegy 15 ezer munkahely megőrzéséhez vagy létrejöttéhez járultunk hozzá. Tisztelt ünneplő közösség! Rajtunk nem fog múlni a folytatás sem. Egy bő év szívós munkájával, több mint 100 szakértő bevonásával, 2,5 hónapon át tartó közvitát követően, amely alatt bárki hozzászólhatott, és éltek is sokan a lehetőséggel, megalkottuk a vajdasági magyarság számára meghatározó stratégiákat. A 2026 és 33 közötti időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési stratégiát, valamint a mesterséges intelligencia stratégiát. Konkrét, működőképes jövőképet alkottunk a közösségünkkel, a közösségünk számára. Tisztelt ünneplő közösség! 1990 óta a magyar nemzetpolitika meghatározó iránytűje Antal József miniszterelnök úr felelősségvállalása a határon túl élő magyarokért. A magyar kormányok gyakorlata különbözött, az alapelv azonban világos maradt Boros Péternél, Horn Gyulánál, Medgyesi Péternél, egy ideig még Gyurcsány Ferencnél is, Bajnai Gordonnál és Orbán Viktornál. A külhoni magyar közösségek tiszteletet érdemelnek. Önálló nemzetrészek, saját intézményeik és céljaik vannak. Politikai képviselettel rendelkeznek, amelynek legitimitását a saját közösségének tagjai adják. Magyarország támogatást adhat, partnerként segíthet, hozzájárulhat az intézmények és a programok megerősítéséhez, fenntartásához. A külhoni magyar közösségek felelőssége pedig saját közösségük megszervezése, saját intézményrendszerük kialakítása, saját prioritásainak meghatározása és az egész magyar nemzet erősítése. Tisztelt hölgyeim és uraim! Belgrád és Budapest is kapcsolatokat, jogi kereteket, együttműködést és támogatást biztosíthat. A közösségi legitimáció forrása azonban kizárólag helyben található. Hogy kit illet a jog és a felelősség a közösség ügyeinek intézéséért, azt esetünkben a vajdasági magyar emberek mondják meg. Ez is a Szent Istváni gondolatiság egyenes következménye. Ugyanez érvényes minden külhoni régióban az ott élő magyar közösségre. A támogatás megerősíti a közösséget, a partnerség eredményeket hoz a közösségnek, a felhatalmazást viszont kizárólag a vajdasági magyar választók adják. A következő választásokon ezt a közösségi felhatalmazást kell újra kiérdemelnünk. Hiszen az idén
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, választások várnak ránk. Nem a Magyar Nemzeti Tanács választásokra gondolok elsősorban, amire a legtöbben fenik a késüket, hanem a szerbiai parlamenti választásokra. A Magyar Nemzeti Tanácsi választásokon ugyanis, akárhogy is lesz, a magyarok fognak győzni. Mi fogunk győzni. De fontos, hölgyeim és uraim, hogy a szerbiai parlamenti választásokon is a magyarok győzzenek. Mikor fognak a magyarok győzni? Amennyiben, ahogy azt Szent István király is mindenek felett állónak tartotta, megőrizzük a közösség politikai önállóságát, azaz lesz továbbra is magyar frakció a szerbiai parlamentben, Belgrádban, és az összefogás és a közösségi támogatás birtokában ott leszünk, ahol oktatásról, nyelvhasználatról, fejlesztésekről, költségvetésről és településeink jövőjéről döntenek. Az önállóan induló Vajdasági Magyar Szövetségre adott szavazatok magyar mandátumokká, a mandátumok pedig tárgyalási erővé és kézzelfogható közösségi eredményekké válnak. Ezek jelentik megszerzett jogaink védelmét, intézményeink biztonságát, a településeink fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, új beruházások és munkahelyek megteremtésének lehetőségét. Minél inkább megvalósul az összefogás, annál nagyobb súllyal tárgyalhatunk majd Belgrádban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A közelgő választások közösségi erőpróbát jelentenek. Megőrizzük-e saját politikai cselekvőképességünket, és tovább tudjuk-e vinni mindazt, amit az elmúlt évtizedekben együtt felépítettünk. Ezért kell a felhatalmazás, ezért kell a közösségi erő, ezért kell az összefogás. Legitim az, aki saját közösségének számszerűsített bizalmával a háta mögött ül a tárgyalóasztalhoz. Ebből értettek az elmúlt 3 évtizedben Belgrádban, Újvidéken és Budapesten is. Csak így lehet hitelesen és eredményesen együttműködni valamennyi szövetségesünkkel. Tisztelt ünneplő közösség! Ki kell mondani azt, amit az emberek is érzékelnek. A világpolitikai rend átalakulóban van. Európa gazdasági környezete változik. A biztonsági keretek változnak. A régiónk politikai viszonyai mozgásban vannak. Társadalmi és technológiai átalakulás zajlik. Nem jó irányba változik a klíma is, ami az energetikai helyzetet is hosszú távon befolyásolja. A változás már jelen van az otthonokban, az iskolákban, a munkahelyeken, a tájékozódásban, a kapcsolattartásban, a gyermekek tanulásában. Amit biztosan mondhatunk, globális folyamatokat nem tudunk megfékezni, de a vajdasági magyarság súlyosabb megpróbáltatásokat is átvészelt az elmúlt évtizedekben. A jelenlegi átalakulást is túl fogja élni, mert rendelkezünk világos irányvonallal, politikai tapasztalattal, vannak intézményeink, vannak szövetségeseink, van közösségi akaratunk, és szorgalmasak vagyunk. Gyarapodni akarunk, és ezért feladatunk iskoláink megerősítése, intézményeink korszerűsítése, munkahelyek teremtése, családok támogatása, a fiatalok kezdeményezéseinek segítése. Mindenhez összefogás, mindenhez összetartás kell. Tisztelt ünneplő közösség!
Arany János figyelmeztet bennünket az önvétkek elkerülésére idei mottónkban. Idézem, élni fog a nemzet, amely összetart, kit önvétke meg nem hódít, nem hódítja kard. Az önvétkek mai formái széthúzás, bizalmatlanság, irigység, kishitűség, egymás ellenfordulás, közöny. Ezek belülről képesek meggyengíteni a közösséget. Az összefogás pedig azt jelenti, lehetnek vitáink, véleménykülönbségek, alapvető közösségi ügyekben azonban össze kell zárnunk, a vajdasági magyar közösség pedig ítél mindannyiunkról. Együtt kell élnünk, egy közösség tagjai vagyunk. Most pedig a Vajdasági Magyar Szövetség tagjaihoz szólok. A 2024. novembere óta tartó szerbiai társadalmi válságban és az áprilisi magyarországi választásokat követően is a Vajdasági Magyar Szövetség stabil. Alig ment el tőlünk valaki, és rengetegen csatlakoztak azóta is. A közösség számít ránk, a közösség bennünk bízik. Nap mint nap munkával háláljátok meg ezt a bizalmat. Legyetek alázatosak, elérhetőek, legyetek az összefogás emberei, és mondjatok nemet a széthúzásra, bármi igazságtalanul is támadnak benneteket a politikus kollégák. Mi vagyunk a Vajdasági Magyar Szövetség. Tisztelt vajdasági magyarok! A közös munka kapuja minden vajdasági magyar előtt nyitva áll. Pártagságtól függetlenül, világnézettől függetlenül. Mert Arany János szavaival élni fog a nemzet, amely összetart. A magyar nemzet pedig élni, fejlődni, gyarapodni szeretne, békében és nyugalomban. Amikor a következő 30 évre gondolunk, elsősorban a gyermekekre és a fiatalokra nézünk. A magyar jövő az első magyar szóval kezdődik otthon, folytatódik az óvodában, tovább épül az iskolában, később közösségi részvétellé és felelősségvállalássá érik. Külön figyelmet igényelnek és érdemelnek a szórványban élők, az idősek, a hazatérést tervezők, a megélhetésért naponta ingázók, az itthon évtizedek óta gürcölők, a fiatalok és a családok. Amit a következő nemzedékre kell hagynunk, anyanyelvet, tudást, működő intézményeket, önbizalmat, közösségi cselekvőképességet, egységet. Ez a mai nemzedék felelőssége. Tisztelt hölgyeim és uraim! Reményik Sándor az örökség továbbadásáról ír Örök tűz című versében, a következőképpen fogalmazva, idézem. A vihar fújta széllengette láng, és el nem oltják semmi viharok. Itt az idézet vége. Mindennek a jelentése, anyanyelv, hit, közösségi emlékezet, magyar kultúra, politikai önszerveződés, nemzedékek közötti felelősségvállalás. Tisztelt hölgyeim és uraim! 30 esztendeje szervezzük és őrizzük a palicsi közös ünnepet, legrégebbi nemzeti ünnepünket. Ma első István király szentté avatásának 943. évfordulóját ünnepeljük. Több mint 100 éve őrzik felmenőink generációi
a vajdasági magyar közösséget. Több mint 1000 éve ad irányt Szent István öröksége. Tisztelt ünneplő közösség! Isten óvja közösségünket, mi pedig fogjunk össze, dolgozzunk szorgalmasan, és vigyük tovább együtt ezt a lángot, melyet el nem oltják semmi viharok. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Köszönjük szépen elnök úr ünnepi, de mindenek előtt iránymutató gondolatait. Most tisztelettel megkérem, hogy fáradjon vissza a színpadra, és hagyományainkhoz híven szegje meg az új kenyeret.
1: Tisztelt hallgatóink, az előbbiekben élőben közvetítettük a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét, ami, ahogyan hallották, a helyszínen tovább folytatódik. Az előbbiekben az ökumenikus kenyéráldást, illetve a VMS elnökének, dr. Pásztor Bálintnak ünnepi beszédét hallhatták itt a 107,1 MHz-en. Ahogyan említettem, az ünnepség folytatódik, ugyanis 21 órától a vajdasági származású Kossuth-díjas énekesnő Rúzsa Magdi lép fel Palicson, a Bagolyvárnál. Jó szórakozást kívánok mindazoknak, akik ott vannak a helyszínen, és együtt ünnepelnek a mai napon. Tartsanak velünk a folytatásban is, ugyanis, ami a műsort illeti, hamarosan kezdetét veszi az XU slágerek műsora, a Nosztalgia szárnyán természetesen. Előtte azonban néhány olyan zeneszámot hallhatnak, amelyek Szent István naphoz és az ünnephez kapcsolódnak. Itt lesz velünk Deák Bill Gyula és Viki Dál Gyula Szállj fel szabad madár című dalával, és Szörényi Levente is érkezik. További jó vételt és jó rádiózást kíván mindenkinek, Dédics Zuzanna és az adásvezető technikus Váradi Valentin. Jó éjszakát!

0: A Nosztalgia szárnyán. A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Exiuslágerek.
1: Exiuslágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. Ha álmatlanság gyötri,
1: esti koktél,
0: éjszakai babjoknak,
1: üdítő zenei turmix,
0: esti koktél,
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
2: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 107,1 MHz,
1: ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a nosztalgia a divat.

22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es,
1: 80-as és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: hitvideket, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.